0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Csak retro.
2: Csak retro.
1: Exjú slágerek a 107,1-en.
2: A 107,1-en.
1: Az SMR-ben.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
2: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
0: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A Nosztalgia szárnyán. A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió. Reggeltől estig.
1: Retro slágerek társaságában.

5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.

0: your body, baby, do that conga.
1: A cipüleket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
2: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért?

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: Aki felülkébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hozzon a

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Búcsúzik a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár. Osonhat az ősz. Tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek slágerei
1: a 107,1 MHz-en, ahol
2: a zene minden.
3: A zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk!
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Köszöntjük a 107,1 MHz-en. Hello, hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig.
2: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak. SMR.
8: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Annus Beatrix, rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A lakosoknak nem kell a gáz áranak emelkedésétől tartaniuk, az udvarnoki gáztározó 93%-os kapacitással rendelkezik, nyilatkozta a szerbiai RTV-nek Dusan Bajatovic. A szerbiai gázművek igazgatója hangsúlyozta, a következő negyed évben várhatóan meghosszabbítják a szerződést Oroszországgal. Bajatovic szerint Szerbia több irányból is beszerezhet gázt, Azerbajdzsánból, Görögországból, Törökországból és az Északi-tengeren keresztül is, viszont ezek lényegesen drágábbak, mint az orosz gáz. Hozzátette, hogy az ország elegendő gáztartalékot biztosított a következő térre. Szerbiában 4,8 millió be nem jegyzett épületet regisztráltak, és 2,5 millió ilyen objektum bejegyzésére nyújtottak be kérelmet a Svojna Svome, vagyis a mindenkinek a sajátja elnevezésű épületlegalizálási program alapján. A szerbiai RTV értesülései szerint szeptemberig az illetékesek 320 ezer kérelmet dolgoznak majd fel. A tulajdonosokat arra kérik, hogy amint kézhez kapják az értesítést, fizessék be a regisztrációs díj összegét. Ezt az érintettek a készhezvételtől számított 30 napon belül kötelesek befizetni. Akik indokolt okból nem tudták időben bejelenteni objektumaikat, október 24-ig pótolhatják ezt. Július 1-én tette közzé az új autópályadíjakat a Szerbia útjai közvállalat. A személyautóval utazókat az Obrenovac és Csácsák közötti szakasz érinti, ahol ezentúl 660 dinárba kerül az útdíj. Az árak a Belgrád, Sid, Belgrád, Szabadka, Belgrád, Nis és Belgrád, Dimitrovgrád útvonalaknál nem vonatkoznak. A szerbiai a két legnépszerűbb nyaralási úti célja Montenegró és Görögország. A tolls.eu weboldal adatai szerint a sofőrök körülbelül 380 kilométert tesznek meg autópályán Belgrád és az Észak-Macedón határátkelő között. Ezen a szakaszon az útdíj 2060 dinár, vagyis 17,6 euró. A Tabanovce határátkelőn görög Evzoni átlépőig egy személygépkocsi útdíja 3,9 euró. Görögországból az Evzonitól Szalonikiig körülbelül 82 kilométert kell megtenni autópályán, az útdíj pedig 2,95 euró. A Belgrád-Szaloniki útvonalon tehát az útdíjak teljes költsége 24,5 euró. Ami a montenegrói tengerpartra való lejutást illeti, Belgrádtól a határig az útdíj összege 950 dinár, azaz 8,1 euró. A Belgrád-Budva útvonalon pedig a teljes útdíj személygépkocsinként körülbelül 11,6 eurót tesz ki. Szabadkán és környékén kellemesen hűvös, 13-14 fokos reggel indította a napot, de a hőmérséklet gyorsan emelkedik, jelenleg 22-23 fokot mérhetünk. A meteorológusok szerint a nap további részében zavartalan napsütésre és száraz időre számíthatunk, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 29-30 fok körül alakul.
2: Egy óra múlva is
0: csak a legfrissebbek.
2: Friss hírek minden órában.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
2: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk. Minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Yeah.

0: Ez a Mozaik.
1: Mozaik.
2: Az FM 107,1-en és az interneten.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Nálunk minden terítékre kerül.
4: Szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit a 107,1 MHz-en. A mikrofonnál Annos Beatrix, a hangulatért és a legjobb zenékért pedig Sóti Tamás felel a keverőpult mögött. Örülünk, hogy ma is velünk tartanak, indul a Mozaik, benne friss információk, érdekességek és természetesen sok jó zene. Ma július 21-e van, a Daniellák és a Dánielek, valamint az Angélák, az Elinák, a Lénák, az Ilonák, a Zsüliettek és a Júliák ünneplik névnapjukat. Ezúton is szeretettel köszöntjük őket, és természetesen a mai születésnaposokat is innen a stúdióból. Ahogyan már megszokhatták, a mai délelőtt folyamán is számos érdekes témával várjuk majd önöket. A Mozaikban egészen 14 óráig érdemes velünk tartani. Mai adásunkban beszélgetünk az Itt érzem magam otthon című magyar pszichológiai thriller kulisszatitkairól, a Kalandor Kft. Nyári programjairól, ahol a játék, a képzelet és a közös mesealkotás kapja majd a főszerepet, valamint Szegedre is ellátogatunk, ahol hamarosan kezdetét veszi a 19. Lótusz napok. Emellett viszont lesz nyereményjáték, hasznos közérdekű információ további érdekes témákkal, és természetesen a legjobb slágerekkel is készülünk. Tartsanak velünk!
5: Van

A folytatásban rögtön egy fontos közérdekű információval jelentkezem. Karbantartási munkálatok miatt ma több településen is szünetel az áramszolgáltatás. Bács-Fekete-hegyen a Népfront utcában 9 és 12 óra között, Topolyán a Torzó Mihály és a Pályá Jovánovics utcában 9 és 10 óra között, Királyhalmon az Alma úton, a Szegedi út egy részén és a környező Tanyákon szintén 9 és 10 óra között, míg Kelebien az Edward Kárdely út egy részén, a Kisúr István utcában, valamint a Július 4-e utca egy szakaszán 9 óra 10 perctől 10 óra 10 percig lesz áramszünet. Szabadkán a 9. új utcában, a nyugati szőlőskertekben, a Dr. Bodrogvári Ferenc utcában és a Proletár Brigádok utcában 8 óra 45 perctől 9 óra 30 percig, a Szutyecka utcában és a Köteles utca egy részén 10 óra 45 perctől 11 óra 30-ig, az Ottomár Mayer utcában 11 és 12 óra között, majd a Petár Popovics Ága utcában, az Asztalos utcában, a Páva utcában, a Szutyeszka utca egy részén, a nyugati szőlőskertek egy szakaszán, a Dr. Josip Andrić utcában, az Alexa Kókić utcában és a Koszovó utca egy részén 11 óra 45 perctől 12 óra 30 percig szünetel majd az áramszolgáltatás.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
4: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 21-én kedden a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 38 para, 100 forint 32 dinár 42 para, 1 svájci frank 126 dinár 86 para, 1 angol font 138 dinár 16 para, míg az amerikai dollár középértéke 102 dinár 80 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Nem hiszem el, hogy már megint lekéstem.
1: Hogy ne maradjon le semmi.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az ön állomása.

A pontos idő 8 óra 43 perc, és már is következik sajtószemlénk. A magyar szomai számából válogattunk, és röviden összefoglaljuk a nap legfontosabb témáit. Nézzük, milyen hírekkel találkozhatnak a lap hasábjain. Az első oldalakon többek között arról olvashatnak, hogy rekordszámú résztvevővel zajlik a Magyar Nemzeti Tanács szerb nyelvi tábora, amely a vajdasági magyar fiatalok továbbtanulását segíti. Továbbra sem választott új elnököt a REM, továbbá arról is olvashatnak, hogy a ragadós száj és körönfájás miatt Boldogasszony falva is fertőzött területté vált, így Temerin község veszélyeztetetnek számít. A lap foglalkozik azzal is, hogy komoly fejtörést okoznak az elektromos mópedekre vonatkozó új szerbiai szabályok, beszámol a temerini Szent Illés napi ünnepségről is, amely felvonulással, szentmisével és közösségi vigadalommal várta résztvevőket. Olvashatnak továbbá arról, hogy véget ért a 2026-os labdarúgó világbajnok, amely új korszakot nyitott a sporták történetében, hiszen első alkalommal 48 válogatott küzdött meg a trófeáért. Szeptember 1-től új nevet vesz fel az Óbecsei Samu Mihály általános iskola, amely ezentúl Tán Károly nevét fogja viselni. Továbbá sporthírekkel is várja olvasóit a lap, olvashatnak Vince Máté újabb sikereiről, aki egyébként tartományi elismerésben is részesült, valamint arról is, hogy Európa bajnok lett a magyar junior férfi kézilabda válogatott. De persze labdarúgásról és teniszről is bőségesen tudósít a sportrovat. A magvető mellékletben többek között a Dél-Amerikában terjedő tiltott és hamis növényvédőszerek riasztó helyzetéről, a gabonapiaci árak alakulásáról, a búza 216 euróra emelkedett, miközben a kukorica ára nőtt, a búzái pedig csökkent, valamint arról is olvashatnak, hogy a mezőgazdaságban egyre nagyobb szerepet kapnak a drónok. Szó esik arról is, hogy érdemes-e tehéntejet fogyasztani nap mint nap. A részletekért érdemes fellapozni a Magyar Szó mai számát.

0: a mindennapok része. Szabadkai Magyar Rádió,
1: a 107,1 MHz-en. Figyelem, fontos hír azoknak, akik gyakran utaznak Magyarország és Szerbia között. Hamarosan jelentősen lerövidülhet a Budapest és Belgrád közötti utazási idő. Kiszivárgott a gyorsvasút tervezett menetrendje, amely szerint a vonatok Szabadkán is megállnak. Az út pedig akár alig több mint 3 óra alatt is megtehető lesz. A részletek következnek. Hamarosan elindulhat a gyorsvasúti közlekedés Belgrád és Budapest között. A kiszivárgott menetrend szerint naponta 8 pár vonat közlekedne a két főváros között, köztük 2 nemzetközi Eurocity járat, amelyek Bécsig is tovább mennek. A tervek alapján a Belgrád-Budapest út nagyjából 3 óra 30 percet venne igénybe, a megállás nélküli express járatok pedig körülbelül 3 óra 15 perc alatt tennék meg a távot. Ez csaknem a felére csökkenteni a jelenlegi autóbuszos utazási időt. A menetrend szerint valamennyi nemzetközi járat megáll Szabadkán, az express vonatok azonban ezen kívül nem állnak meg más állomáson. A többi járat Újvidéken, Verbászon és Topolyán is megáll, így ezekről a településekről is közvetlenül elérhető lesz a Budapest felé tartó vasúti összeköttetés. A tervezett menetrendet a Serbia Voz adta ki közérdekű adatigénylésre. A szerb és a magyar kormány korábbi bejelentései szerint a gyorsvasút akár 1-2 hónapon belül megindulhat, amint a két ország lezárja az utolsó egyeztetéseket.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A lakosoknak nem kell a gáz árának emelkedésétől tartaniuk, az udvarnoki gáztározók 93%-os kapacitással rendelkezik, nyilatkozta a szerbiai RTV-nek Dusan Bajatovic. A szerbiai gázművek igazgatója hangsúlyozta, a következő negyedében várhatóan meghosszabbítják a szerződést Oroszországgal. Bajatovic szerint Szerbia több irányból is beszerezhet gázt, Azerbajdzsánból, Görögországból, Törökországból és az Északi-tengeren keresztül is, viszont ezek lényegesen drágábbak, mint az orosz gáz. Hozzátette, hogy az ország elegendő gáztartalékot biztosított a következő télre. Szerbiában 4,8 millió be nem jegyzett épületet regisztráltak, és 2,5 millió ilyen objektum bejegyzésére nyújtottak be kérelmet a Svojna Svome, vagyis a Mindenkinek a sajátja elnevezésű épületlegalizálási program alapján. A szerbiai RTV értesülései szerint szeptemberig az illetékesek 320 ezer kérelmet dolgoznak majd fel. A tulajdonosokat arra kérik, hogy amint kézhez kapják az értesítést, fizessék be a regisztrációs díj összegét. Ezt az érintettek a kézhez vételtől számított 30 napon belül kötelesek befizetni. Akik indokolt okból nem tudták időben bejelenteni objektumaikat, október 24-ig pótolhatják ezt. Július 1-én tette közzé az új autópálya díjakat a Szerbia útjai közvállalat. A személyautóval utazókat az Obrenovac és Csácsák közötti szakasz érinti, ahol ezentúl 660 dinárba kerül az útdíj. Az árak a Belgrád Síd, Belgrád Szabadka, Belgrád Nis és Belgrád Dimitrovgrád útvonalakon nem változtak. A szerbiaiak két legnépszerűbb nyaralási úti célja Montenegró és Görögország. A tolls.eu weboldal szerint a sofőrök körülbelül 380 kilométer tesznek meg autópályán Belgrád és az Észak-Macedón határátkelő között. Ezen a szakaszon az útdíj 2060 dinár, vagyis 17,6 euró. A Tabanovce átkelőtől a görög Evzoni átlépőig egy személygépkocsi útdíja 3,9 euró. Görögországban Evzonitól Szalonikiig körülbelül 82 kilométert kell megtenni az autópályán, az útdíj pedig 2,95 euró. A Belgrád-Szaloniki útvonalon tehát az útdíjak teljes költsége 24,5 euró. Ami a montenegrói tengerpartra való lejutást illeti, Belgrádtól a határig az útdíj összege 950 dinár, azaz 8,1 euró. A Belgrád-Budva útvonalon pedig a teljes útdíj személygépkocsinként körülbelül 11,6 eurót tesz ki. Ha külföldre utazunk nyaralni, érdemes utasbiztosítást kötnünk, hiszen nem lehet tudni, milyen váratlan helyzet adódik, ami miatt tovább kell maradnunk. Ilyen esetekben elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk a jogainkkal, és azzal is, hogy milyen kötelezettségei vannak az utazási irodáknak. A fogyasztóvédelmi törvény értelmében az utazási irodák kötelesek alternatív szállást biztosítani legfeljebb 3 éjszakára, magyarázta Alexander Szenicsics. Az utazási irodák szerbiai szövetségének igazgatója hozzátette, az utóbbi időben a háborús események megbénították a légi közlekedést. Ebben az esetben a légitársaságoknak vissza kell fizetnie a repülőjegy árát. Érdekesség, hogy az egyre gyakoribb vészhelyzetek miatt egyes biztosítótársaságok lehetővé tették az utazók számára, hogy külföldi tartózkodásuk alatt meghosszabbíthassák a biztosítás érvényességét. Az utasbiztosítás fedezi a nem tervezett egészségügyi kiadásokat általában 30 ezer euróig. Szabadkán és környékén kellemesen hűvös reggel indította a napot, de a hőmérséklet gyorsan emelkedik. Jelenleg 23-24 fokot mérhetünk. A meteorológusok szerint a nap további részében zavartalan napsütésre és száraz időre számíthatunk, a délutáni csúcsértékek pedig 29-30 fok körül alakulnak. A légmozgás gyenge, helyenként mérsékelt marad, így ma is igazi nyári idő vár ránk.
6: Időjárás.
7: Közlekedés. A mindennapok hírei
6: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkbel.tv.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15. Solar Hero DO.RS 069-123-35-15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
2: Minden kedden 20 és 21 óra között
6: Led Zeppelin
7: és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead,
6: dereng valami?
8: A klasszikus rock esti iskolája.
6: Jó ég, mit tanítanak nektek?
2: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: A Mozaik második órájába léptünk. A következő percekben előbb a vajdasági gazdák előtt álló nehéz szezonról lesz szó, majd egy sokakat érintő közlekedési változással folytatjuk. Megnézzük, miért váltott ki tiltakozást az elektromos kétkerekű járművekre vonatkozó új szerbiai szabályozás. Tartsanak velünk!

0: Úgy tűnik, szomorú termelési év elé néznek a ludasi és környékbeli gazdák. A huzamosabb ideje tartó szárazság nem csak az őszi kalászosok hozamát felezte meg, de úgy tűnik, hogy a kapásoknál sem lesz jobb a helyzet, ha csak a következő időszakban nem lesz egy kiadósabb eső. A napraforgó táblákon a növények szenvednek, de a kukorica parcellákat is megviseli a rekkenő hőséggel kísért csapadékhiány, véli Aladics Tibor, a helyi ludas tím igazgatója. A tapasztalt agrár mérnökkel Vitkovics Alexander beszélgetett.
1: Milyen a kapások állapota a ludasi határban?
2: Hát sajnos arról kell, hogy beszámoljak, hogy itt katasztrofális helyzetek uralkodnak. Az időjárás nagyon mostoha velünk, és az utóbbi időben semmilyen csapadékot nem kaptunk. Itt a környékünkön mindenfelé tornyosultak a felhők, volt bizonyos helyeken komoly esőzés, de éppen ezt a mi térségünket teljesen elkerült a csapadék, úgyhogy hát arról tudok beszámolni, hogy szomorú a látvány. A napraforgók talán, akik legjobban megszenvedik ezt az egészet, de gondolom az, hogy pár napon belül a kukoricákon is nagyon-nagyon komoly veszteségek fognak mutatkozni, ha egyáltalán valamelyikük majd túléli. A napraforgók esetében gondolom, hogy megismétlődik a tavalyi és a tavaly előtti helyzet, meg ugyanúgy a 22-es év is nagyon rossz volt. Tehát mi itt már a 6. éve, hogy ennyire szárazságban élünk. Hát egyszerűen katasztrofális a helyzet, azt tudom mondani.
1: Ebből, amit elmondott, az kezd körvonalazódni, hogy ugyan befejeződött az aratás, a felvásárlási árakról majd később beszélünk, viszont ez akkor azt is jelenti, hogy gyakorlatilag a tavaszi vetésben a kapások nem segítenek a termelőkön az aratás után.
2: Igen, mindenkinek az volt a vágya, hogyha legalább a kalászosok nem sikerültek, akkor hát ha majd a kapásokból egy kicsikét tudunk valamilyen profitot termelni, de cserepet törtünk, nem így lett, és most már nagyon azt nézem, hiszen minden áldott nap az az első pillanat, hogy megnézzük a mobil applikációt, hogy milyen időt mutat, és hogy hány nap múlva várható valamilyen csapadék. Habár már nem hiszünk még a mobil applikációnak sem, hiszen nagyon sok esetben mutatta, hogy éppen esik az eső közben, mi fölöttünk vígan sütött a nap, tehát valahogy ez a dolog sem működik úgy, ahogy kellene. A kalászosokról annyit tudok elmondani, hogy hát pont fele, mind amire kellett volna számítani, és amilyen starttal indultunk, ugye még havunk is volt a télen, itt mindenkinek az volt a gondolata, hogy ez most egy jó start, és most itt fektessünk bele minél többet a kalászosokba, hiszen valószínű, hogy majd meghálálja. Úgyhogy az emberek nagyon korrektul és nagyon szakszerűen végigcsinálták mindazokat az agrotechnikai műveleteket, amiket kellett. Elvégezték a gombaölőzést, kiszórták a fejtrágyázást, aztán a levéltrágyázást is megcsinálták. Tehát mindent a nagykönyvben megírtak szerint végeztünk. Utána egész márciusban, egész áprilisban szinte egy csepp eső nem esett. Utána május 1-én jött egy -2 fagy, és ez annyira betett ezeknek a legyengült immunrendszerű növényeknek, hogy egyszerűen féltermést hoztak. Főleg a buza az megsínlette legjobban ezt az egészet. Az árpa egy árnyalattal jobb lett, de messze menőleg alább dobott, mint a tavalyi és a többi években. Tehát, hogyha a hozam szinten számokban szeretnék beszélni, akkor itten nekünk a legnagyobb átlag a 2 tonna per hold a buzából. Az árpából ott a 2,5 körül mozgott a nagy átlag. Hát plusz-minusz, tehát volt, aki elérte a 3-at, volt, aki csak a 2,2-t, de azért az árpa azért bizonyos értelembe véve azért 2-n fölül volt szinte mindenkinek. A buza esetében már nem ez a helyzet, ott ugye az átlagot mondtam, hogy 2 tonna per hold, de itt nagyon sok helyen, különböző régiókban mind az eső függvénye, mondjuk a Horgos környéke, a Királyhalma környéke, a homokok, ott jócskán 2 tonna alatti terméshozam van buzából, erre mifelénk egy kicsikét a fekete földeken a 2 és a 2,3-4 közt mozog a buzatermés. Az olajrepce esetében sem sokkal jobb a helyzet. Ugye tudjuk azt, hogy nagyon sok olajrepcét kiműveltek az emberek, mert nem volt meg a tőszám, nagyon rossz volt a kelés. Amit meghagytak, azokból ilyen 1200-tól 1500 kilóig mozgott a terméshozam holdanként. Summa summarum összegezve az egészet, itt azt tudjuk mondani, hogy mindenki el van keseredve, hiszen ezekkel a hozamokkal és ezekkel az árakkal nem tudjuk lefedni a befektetéseket, nem beszélve az árrendás földekről, ugye ott már eleve felét elviszi az árrenda, abból a kis maradékból pedig még csak véletlenül se lehet lefedni azt a költséget, amit az ember befektetett. Hiába, ha adjuk hozzá még a támogatást is. Hát itt most mindenki arra vár, hogy a támogatásnak a második fordulója, ez, hogyha nem történik meg, akkor tényleg katasztrofális helyzet lesz az emberekkel, hiszen most mindenki csak néz maga elé, és próbálgat számolgatni, hogy hogy is fog betakarózni. Nagyon nehéz a helyzet, ezt tudom mondani. Ugye a 20 dináros buzárral, és ott az a 18-17 és fél dináros árpárral nem lehet a két tonnát. Két tonnát beszorozva sajnos még az 50 ezer dinárt sem érjük el, ami katasztrofális. A repc esetében egy picivel jobb volt a helyzet, itt a szorzó egy kicsit más, 57-58-59 dinár, esetleg ilyen Terminski előre lekötöttel volt 60 dinár is, de a nagy átlag mondjuk ott az az 58 dinár környékén volt a repce, vagy 57, úgyhogy azt tudom mondani, hogy ott csak annyi a mentő öv, hogy legalább egy picit a szorzó jobb volt. De a terméssel beszorozva az sem mutatott valami fényes eredményt, de hát mégis, amikor ennyire rossz minden, akkor mégis az mutatkozik a legjobbnak. Sajnos erről tudok beszámolni.
1: Említette azt, hogy a felvásárlási árak azok alacsonyak, és hogy nem fedik a beruházásokat, tehát hogyha a termelő gyakran nem is számolja a saját munkáját, de azért a befektetést azt illene egy pici haszonnal megtoldva zárni. Na most a tárolás segíthet-e a termelőkön a kivárás, hogy esetleg majd később változnak a piaci árak, és talán egy picike haszonra tehetnek szert?
2: Ha az utóbbi éveket figyeljük, és a jelenlegi nagyvilági politikát, akkor valahol azt tudom megállapítani, hogy semmilyen logikus rendszer már régóta nincs ebben az egész dologban. Nem tudni miért, de folyamatosan mindig az Európai Uniós szabályozás is ellentétben megy a gazdákkal. Valahogy céllel szemben történik az egész dolog, és minthogyha azt látnám, hogy egyáltalán nincs semmilyen érdekvédelem arra, hogy megvédeni a saját termelőjeinket, hiszen az Európai Unió is, most én nem akarok itt nagyvilági politikát emlegetni, de valahogy most mindenki Ukrajnára összpontosul, a Mercosur egyezménnyel pedig nyitottunk egy új piacot a dél-amerikai országoknak. Ezzel azt tudom mondani, hogy teljesen felborult a rendszer, teljesen felborultak az eddigi megszokott logikus történések, tehát semmi garancia nincs arra, hogy esetleg egy tárolással valami is változik. A Duna szintje nagyon alacsony, a hajózás lehetetlen. Tudjuk azt, hogy a mi országunkból főként uszályokkal történt eddig a kivitel. A vonatközlekedés az egyetlen, ami működik. Attól, ezt tudja mindenki, hogy az észak-vajdasági környéken sújtott legjobban a szárazság, de attól a többi környékeken azért, ahogy így a híreket hallom, kiváló termések voltak bizonyos régiókban, ahol leszakadt az ég, és komoly csapadék volt, ott elérték még az 5 tonnát is a buzából holdanként. Na most ott, hogyha 5 tonnát beszorzunk 20 dinárral a 100 dinár, tehát ott már azért valamit lehet keresgetni, nem pedig a 2 tonnával szorozgatni. Tehát ezt tudom mondani, hogy minden terményből valamilyen szinten túltermelés van azért az országban, amit ki kell szállítani, ha nem történik meg a kiszállítás és a külföldi piacot nem tudjuk megcélozni, akkor megint baj van. Úgyhogy nem tudom, tehát oly módon, hogy valami drasztikus áringadozás történjen, azt nem gondolom. Ha pedig csak ilyen kisebb változások lesznek, azt a lágerköltségek mind meg fogják enni, úgyhogy nem tudom. Az otthoni tárolásban esetleg van valami kis matek, hogyha az ember a saját otthoni tárolójában próbálja ezt az egészet költségmentesen megvalósítani, akkor tud esetleg egy kis segítséget kapni ez irányba. De hely problémák is vannak mindenhol, tehát furra tele vannak a raktárak, hamarosan érkezik a napraforgó és a kukorica, helyet is kell csinálni, tehát általános zűrzavar uralkodik most.
1: Köszönöm szépen, Aladics Tibor, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon szívesen, bármikor.

0: Június végétől új szabályok léptek életbe Szerbiában az elektromos kétkerekű járművekre. Az új előírások értelmében számos korábban elektromos kerékpárként használt jármű mostantól segédmotornak minősül, ami a regisztrációt és több új kötelezettséget von majd maga után. A szabályozás ellen Szabadkán 3 napon át tiltakoztak az érintettek, akik petíciót is indítottak egy méltányos átmeneti megoldás érdekében. Hallgassák meg összeállításunkat. 3 napon át tiltakoztak Szabadkán az elektromos kerékpárok tulajdonosai az új szabályozás miatt. Az érintettek szerint a szigorítás célja érthető, hiszen a gyermekek biztonságát is szolgálja, de a bevezetés túl gyors volt, hangsúlyozták. Kis Magdaléna.
1: 3-an, 4-en is rajta vannak, és ők csinálják a cirkuszt. És most ennek az egésznek mi, aki még dolgozik, nekünk ez egy közlekedési eszköz. És sajnos ezzel is nem tudunk egyről a kettőre jutni.
2: Ön is le fogja regisztrálni, vagy mit tervez, le tudja?
1: Hogyha lesz rá papír, akkor le. Nem vagyunk mi a regisztrálás ellen. Adják meg a föltételeket, hogy tudjuk.
0: A legtöbb tiltakozónak nem magával a törvénnyel van gondja, hanem azzal, hogy nem kaptak elegendő felkészülési időt, és sokan a szükséges dokumentumokat sem tudják beszerezni a járművek forgalomba helyezéséhez. Danica Kásás. Azért jöttem el erre a tiltakozásra, mert van egy problémám. 6 évvel ezelőtt vettem egy elektromos kerékpárt, van AM és B kategóriás jogosítványom, bukós isakom, mindenem megvan, de nem tudom regisztrálni. A kerékpárt a piacon vettem. Az eladó még ma is árulja ezeket, nem ő a hibás, hiszen nem tudott papírokat adni hozzá, mert neki sem voltak. Az állam ugyanis engedte, hogy ilyen elektromos kerékpárokat hozzanak be az országba, vagyis olyanokat, amelyekhez nincsenek hivatalos papírok. És most mit csináljak? Voltam a közlekedési rendőrségen, az Automotoros Szövetségnél és a jármű nyilvántartásnál is. Semmit sem tudok elintézni, egyszerűen nem tudom regisztrálni. A napokban több elektromos kerékpár tulajdonosa is bírságot kapott az új előírások miatt, ez váltotta ki a szabadkaiak tiltakozását. Jó István.
3: Nem mondta a büntetést, hanem találkozunk a bírónál. Szóval én számíthatok legkevesebb 5000 dinárt, aztán még lehet, hogy több is. De nem is csináltam szabálytalanságot.
0: A résztvevők azt kérik, hogy az illetékesek egyértelmű útmutatást adjanak a korábban megvásárolt elektromos járművek forgalomba helyezéséről, és biztosítsanak átmeneti időszakot az új előírások bevezetéséhez. Alexander Zafirovics a tiltakozók képviselője. Úgy véljük, nem igazságos, hogy a lakosok viseljék a jogszabályok utólagos módosításának következményeit, és olyan kötelezettségeket rójanak rájuk, amelyek a vásárlás időpontjában még nem léteztek, különösen akkor, amikor ezek közül számos jármű esetében a regisztráció sem lehetséges. Ezért követeljük, hogy az új előírások hatályba lépése előtt vásárolt elektromos kerékpárok számára biztosítsanak átmeneti és méltányos megoldást, vagyis hogy ezeket a járműveket regisztrációs kötelezettség és vezetői engedély nélkül lehessen használni, vagy pedig az elektromos rollerekkel azonos módon kezeljék őket, az erre a jármű kategóriára érvényes valamennyi előírás betartása mellett. A tiltakozók petíciót is indítottak, amelyhez folyamatosan várják az aláírásokat. Emellett nyilvános egyeztetésre hívták a Szabadkai Közlekedési Rendőrség vezetőjét, hogy választ adjon az új szabályozással kapcsolatos kérdésekre.

Most egy fontos közérdekű információ, ma Nagybecskereken a kórházban 8 és 11 óra között várják a véradókat. A Vajdasági Vérátömlesztő Intézet tájékoztatása szerint jelenleg több vércsoportból is szükség van utánpótlásra. A legalacsonyabb készlet az A negatív vércsoportból áll rendelkezésre, mely jelenleg 10%-on áll. Emellett az AB negatív vércsoport készlete 15%-os az országban, míg az A pozitív, a B negatív és a nulla negatív vércsoportok egyaránt 20%-os tartalékkal rendelkeznek. A nulla pozitív vércsoport készlete 35%-os, a B pozitívé 50%, míg az AB pozitív vércsoportból 60%-os tartalék áll rendelkezésre. Az aktuális vérkészletekről és az ellátottságról bővebb tájékoztatás a Vajdasági Vérátömlesztő Intézet hivatalos honlapján, a transfúzia.rs oldalon érhető el. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas szemét, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak, hiszen egyetlen véradással akár három ember életét is segíthetik.

Rövidesen hírek következnek Orosz Ildikó szerkesztésében, most pedig egy játékra hívjuk Önöket. Elindítjuk Facebook nyereményjátékunkat a Szabadkai Magyar Rádió oldalán. Írja meg kommentben, melyik rovatot olvassa el először a hét napban, és már is esélye nyílik megnyerni egy fél éves előfizetést.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Polgár Judit elutasította a magyar köztársasági elnöki felkérést. A sakknagymester közösségi oldalán azt írta, hogy élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte, ugyanakkor nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Azzal zárt a Facebook posztját, hogy egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogat. Nyilvánosságra került a Belgrád-Budapest gyorsvasút tervezett menetrendje. A szerbiai vasutak az N1 hírportál rendelkezésére bocsátotta a 2026-27-es menetrend tervét, amely tartalmazza a Belgrádból Budapestre és Bécsbe közlekedő, illetve onnan érkező vonatok tervezett indulási és érkezési időpontjait. Közvetlen vasúti összeköttetés lesz Belgrád-Budapest és Bécs között, és a járatok Szabadkán is megállnak. A Belgrád-Budapest út nagyjából 3 óra 30 percet venne igénybe, a megállás nélküli express járatok pedig körülbelül 3 óra 15 perc alatt tennék meg a távot. A szerb és a magyar kormány korábbi bejelentései szerint a gyorsvasút akár 1-2 hónapon belül megindulhat, amint a két ország lezárja az utolsó egyeztetéseket. Két magyar jelölt lesz az Egyetemista Mozgalom 250 fős előzetes, még nem hivatalos választási listáján, írja a Vajdasági Magyar Plénum a Facebook oldalán. A plénum tavaly augusztusban vette fel a kapcsolatot az Egyetemista Választási Stratégia Kisebbségi Bizottságával, és az együttműködés keretében került sor a lista magyar tagokkal való kiegészítésére. A névsorban korábban nem volt magyar jelölt, amit a plénum kifogásolt. A kritikát az Egyetemista Mozgalomban méltányolták és ajánlatokat kértek. A plénum jelöltjeit átvilágították és tárgyalásokat folytattak Újvidéken az Egyetemista Mozgalom képviselőivel. A Vajdasági Magyar Plénum tavaly az Egyetemista Plénum csapatának más módon is segített, részt vett a Kisebbségi Irányvonalak című dokumentum kidolgozásában. 5 éves kisfiú vesztette életét hétfőn egy szmederevói úszodában. A 2021-ben született gyerek egy medencébe fulladt bele, értesült a tanyug. Azt nem tudni, hogyan történt a baleset. A helyszínre riasztott mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, de már nem tudták megmenteni a kisfiú életét. A tragédia körülményeit a rendőrség vizsgálja. Hatalmas tömeg fogadta hétfőn Madridban a labdarúgó világbajnok spanyol válogatottat. Beslések szerint mintegy 1,8 millió szurkoló lepte el a főváros utcáit, hogy együtt ünnepelje a nemzeti csapat második világbajnoki címét. A játékosok nyitott tetejű autóbusszal vonultak végig a városon, miután a királyi család és Pedro Sánchez miniszterelnök is fogadta őket. Az ünneplésen zenés műsor és a világbajnoki trófea újbóli bemutatása várta a szurkolókat. Spanyolország vasárnap hosszabbítás után 1-0-ra győzte le Argentinát a világbajnoki döntőben, így 2010 után története során másodszor hódította el a labdarúgó világbajnoki címet.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 27 fok van, napos, majd változóan felhős idő lesz, és délutántól egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok az ország területén. 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet.
4: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
5: 107,1 MHz.
0: Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempe centrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A hírek után ismét itt vagyunk, a következő percekben is aktuális hírekkel, érdekes témákkal, hasznos közérdekű információkkal és természetesen a legjobb slágerekkel várjuk majd önöket. Ha ma nehezebben megy a koncentráció, vagy hamarabb elfáradnak, annak az időjárás is lehet az oka. Nézzük, mit mutat az orvosmeteorológiai előrejelzés. Szabadkán és környékén ma is igazi nyári idő vár majd ránk, a kellemes reggeli órákat gyorsan felváltja a meleg, délutánra akár 29-30 fokig is emel. Emelkedhet a hőmérséklet, egész nap sok napsütésre és száraz időre számíthatunk, a levegő azonban a délutáni órákban akár fülletté is válhat. Az UV-sugárzás erős 7-8-as értékeket ér el, ezért 11 és 16 óra között ajánlott kerülni a tartós napozást, valamint gondoskodni a megfelelő folyadékbevitelről és a bőr védelméről. Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a meleg idő elsősorban a szív- és érrendszeri betegségekkel élőket, az idősebbeket, valamint a kisgyermekeket viselheti meg. Fejfájás, fáradékonyság és koncentráció csökkenés is jelentkezhet, ezért a legmelegebb órákban érdemes árnyékos helyen tartózkodni. De ne feledjék, egyébként nyereményjátékunk egészen műsorunk végéig lesz aktív a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán. Egy szerencsés hallgató ezúttal egy fél éves 7 nap előfizetést nyerhet. A kérdés egyszerű, önök mit olvasnak el először a 7 napban? Írják meg kommentben, a válaszokat a műsor végéig várjuk. Sok sikert kívánunk!

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: Ajánló következik.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Indulás előtt mindig jól jön egy friss határjelentés, lássuk, mit mutat most a Border Watcher alkalmazás. Az alkalmazás legfrissebb adatai szerint a kisebb határátkelőkön Magyarország irányába jelenleg 7-től 15 perces várakozásra kell számítani. A Királyhalom-Ásotthalom, valamint a Horgos-2-Röszke-2 közúti határátkelőn ennél hosszabb 25-30 perces veszteglés is előfordulhat, Szerbia felé pedig, ha hihetünk az alkalmazás adatainak, szinte valamennyi átkelőn 15-20 perces várakozásra lehet számítani, és annyi perc alatt lehet áthaladni. A határhelyzet azonban folyamatosan változik, ezért indulás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni, jó utat kívánunk, és reméljük, hogy ma a zöld jelzésből jut majd a legtöbb.

0: ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat. Nem varázsló, nem is jós.
2: A műsoretető
3: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
4: Manó.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
5: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
6: Takataka, kisbikini, meg ilyesmi, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
7: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
8: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
9: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
10: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú és 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer. 064 973 86 87-es. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
0: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

Mielőtt folytatnánk műsorunkat, néhány érdekes programajánlóval érkezem. Már ma 17 órától a Horgosi Művelődési Házban tartja a hagyományos évadzáró műsorát a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület. A rendezvényen az Egyesület népművészeti csoportjai lépnek majd színpadra, és az elmúlt évad legszebb pillanatait idézik fel, érdemes ellátogatni. Július 22-én, azaz holnap, és 23-án Kishegyesen rendezik meg az Anna napokat. Szerdán 19 órától egy helytörténeti előadás várja majd az érdeklődőket, amely a település egykori lakóira emlékezik majd vissza. Csütörtökön 16 órától gyermekprogrammal és kincskereső játékkal készülnek a szervezők, este 19 órától pedig Cékus Géza mutatja be a kishegyesi temetők sírfaragó művészetéről szóló kötetét. Ha pedig már a hétvégét tervezik, most érdemes figyelni, egy igazán ütős zenei est, 20 órától pedig Cékus Géza mutatja be a kishegyesi temetők sírfaragó művészetéről szóló kötetét.

0: tartanak. Egy este, három nagyszerű koncert és egy felejthetetlen buli, ezt kínálja majd szombaton Topolya. A hétvégi koncert hangulatát egy kicsit már most megidézzük, következzen a Tankcsapda egyik slágere.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: Mozaik.
1: Részletről részletre.
2: 10 óra 50 magasságában járunk, most pedig egy fontos közlekedési információ következik. Hallgatói jelzések szerint Bajsa központjában, valamint Bácskos útfalván is közlekedési rendőri ellenőrzésekre kell számítani. Közlekedjenek körültekintően, tartsák be a sebességhatárokat, használják a biztonságjövet és figyeljenek egymásra. Rövidesen hírek következnek, ezt követően pedig ismét a filmek világába kalauzoljuk önöket a Palicsi Filmfesztivál egyik magyar versenyfilmjéről, az Itt érzem magam otthon című pszichológiai thrillerről lesz szó, amely a fődíjért is versenyben van. Megtudhatják, hogyan született az alkotás, milyen kulisszatitkok kísérték a forgatást, és miként választották ki a szereplőket. Tartsanak velünk a hírek után is!

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Nem sikerült megválasztani a szerbiai elektronikus médiumokat szabályozó testület, vagyis a REM új elnökét és alelnökét. Az új összetételű tanács első több mint két órás ülésén a két jelölt, Milos Gárics és Miléve Málesic egyaránt 4-4 szavazatot kapott, miközben a megválasztáshoz legalább 6 voks szükséges. A REM tanácsának alakuló ülését azt követően tartották meg, hogy a szerb parlament megállapította, a tanács 4 tagjának korábban benyújtott lemondása nem bír jogi hatállyal, ezért azok továbbra is részt vehetnek a munkában. A testületet ideiglenesen a legidősebb tanácstag Dubravka Válics Nedejkovic vezeti. Az új elnök megválasztásáig a REM nem hozhat hivatalos döntéseket. A Vajdasági Magyar Újrakezdés azt javasolja, hogy az elektronikus média szabályozó testület nemzeti kisebbségek köréből kikerülő tagját a politikai pártok helyett a szakma jelölje. Közleményükben az áll, hogy a Magyar Nemzeti Tanács hozzon létre egy szakmai testületet a megfelelő jelölt kiválasztására. Szerintük ebben a testületben helyet kell kapniuk a Pannon RTV, a Magyar Szó, a Hétnap, a Családi Kör, a Vajdasági RTV magyar szerkesztősége, valamint az Átlátszó Vajdaság képviselőinek. A VMU szerint ez a szakmai testület vitathatná meg a beérkezett javaslatokat és javasolhatná a legalkalmasabb jelöltet az MNT-nek. A VMU úgy fogalmaz, hisz abban, hogy ez egy olyan gesztus lenne az MNT és a VMS részéről, amely az első lépés lehetne a közösségen belüli gátak lebontásához és a nyitott párbeszédre kész közélet kialakításához. 3 büntetést gyűjtött be egyszerre egy pancsovai férfi, amikor a közlekedési rendőrök leintették. A 29 éves motoros bukósisak nélkül hajtotta egy BMW típusú járművét. Kiderült az is, hogy 0,61 ezrelék a véralkohol szintje, ráadásul kokaint is fogyasztott. Ezek mellett már csak enyhe vétség, hogy a járműre nem ragasztotta rá a kötelező biztosítást igazoló matricát. A férfit kizárták a forgalomból és őrizetbe vették. Szabálysértési eljárásokat indítanak ellene. A rendőrség közleménye szerint a fokozott közúti ellenőrzést végző motoros rendőrök július eleje óta 174 szabálysértést értek tetten, amelyet szintén motorosok követtek el. Leggyakrabban a bukósisakot felejtik el a sofőrök. Gyakori eset az is, hogy helytelenül helyezik el a rendszámtáblákat, vagy nem rendelkeznek megfelelő vezetői engedéllyel. Betiltotta az eladatlan ruhák és cipők megsemmisítését az Európai Unió. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség becslése szerint az EU-ban forgalomba kerülő textiltermékek 4-9%-át úgy semmisítik meg, hogy azokat soha senki nem viselte. Ez nem csak pazarlás, hanem komoly környezeti terhelés is. Minden kidobott új ruhával kárba vész az előállításához felhasznált nyersanyag, víz, energia és emberi munka. Ráadásul az ilyen hulladék kezelése évente akár 5,6 millió tonna széndioxid kibocsátással jár, ami nagyjából 2-3 millió átlagos személyautó egyéves kibocsátásának felel meg. A hatályba lépett uniós rendelet célja, hogy a vállalatok ne megsemmisítsék az eladatlan termékeket, hanem újra értékesítsék, például kedvezményes áron, vagy adományozzák el azokat.
0: Sport.
2: Megvédte országos bajnoki címét, a szabadkai Spartacus Tennis Club hátrányból fordított, hazai pályán győzte le a Crvena Zvezdát 4-3-ra. 5 egyéni mérkőzés után még a belgrádiak vezettek, ám a Spartacus mindkét páros találkozót magabiztosan megnyerte. A bajnoki címet érő pontot az Iván és Matej Szabanov testvérpár szerezte meg, akik magabiztos győzelemmel biztosították csapatuk újabb aranyérmét.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van. Napos, majd változóan felhős idő lesz, és aztán délutántól egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok az ország területén. 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet.
3: Egy óra múlva is.
2: Csak a legfrissebbek.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Halimádók, figyelem! Augusztus 1-én szombaton irány Martonos, ahol megrendezik a 24. halászléfőző versenyt. 11 órától Subec Tamás Demnyér Respekt előadása látható, 1 órától pedig Fenyvesi Petronella lép fel. Nevezési díj 800 dinár, a csapatoknak 2,5 kiló tisztított halat biztosítanak. De siess, a jelentkezők száma korlátozott. Érdeklődni és jelentkezni a 063 427 233-as telefonszámon lehet. 063 427 233.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Mi történik, amikor valaki egyik pillanatról a másikra elveszíti a saját identitását? Erre a kérdésre keresi a választ az Itt érzem magam otthon című magyar pszichológiai thriller, amely a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválján a fődíjért is versenybe száll. A független gyártásban készült alkotás a hatalom, az alkalmazkodás és az identitás kérdéseit járja körül. A rendezőt Holtai Gábort közvetlenül a vasárnapi vetítés előtt csíptem el Palicson, ahol a film születéséről, a forgatás kulisszatitkairól és a szereplőválogatásról beszélgettünk.
1: Mondjunk néhány mondatot el a filmről. Miről szól ez a film? Mit jelent önnek, hogy a versenyprogram része és itt is bemutatásra kerül Palicson?
2: Köszönöm szépen a kérdést. Alapvetően ez egy műfaji film, ez egy thriller, pszichológiai thrillernek hívják, bár én úgy mondanám, hogy manapság csak így csinálunk családi komédiákat Magyarországon. Alapvetően ez a film arról szól, hogy egy nőt egy éjszaka elrabolnak az utcáról, és egy család otthonában bezárva ébred, azt állítják, hogy ő valójában nem az, akinek gondolja magát, hanem ennek a családnak egy eltűnt tagja, és az ő története arról szól, hogy fel kell venni ennek az eltűnt családtagnak a szerepét ahhoz, hogy megszabaduljon a rabságból. És alapvetően, ami számomra nagyon fontos volt, a thriller történetében is, meg a szubtextusban is a rabságból való megszabadulás, a rabság kereteinek a megértése, felismerése, az, hogy mi az, amiket le kell bontanunk magunk körül, és milyen fajta identitást szabad felvállalnunk, és milyen fajta identitást pedig nem szabad eljátszanunk ahhoz, hogy szabadok tudjunk lenni. Ez volt a mögöttes gondolat, és ez a valódi története is a filmnek. Nagyon örülök neki, hogy itt a Palicsi Filmfesztiválon versenyben ráadásul meg tudunk jelenni ez a filmmel. Az a helyzet, hogy ez egy kis költségvetésű, független magyar film. Amikor elkezdtük csinálni, nem gondoltuk azt, hogy túl messzire jutunk vele, már maga az, hogy így nemzetközi szinten több helyen meg tudunk jelenni, mint például itt Palicson is, hihetetlen nagy öröm számunkra.
1: Milyen színészi társulattal dolgoztatok a filmen, milyen koprodukcióval valósult ez meg?
2: Alapvetően a színész választás az úgy történt, hogy ezt a nagyjátékfilmet megelőző kisjátékfilm második kör a címe. Ennek a kisjátékfilmnek a főszerepében már Molnár Áron és Lovas Rozi, illetve egy kiemelt mellékszerepében Znamenák István volt látható, és amikor a forgatókönyvíró Veres Attilával elkezdtünk dolgozni a nagyjátékfilm forgatókönyvén, már pontosan tudtuk, hogy a nagyjátékfilm főszerepeire is Molnár Áront, Lovas Rozit, illetve egy kiemelt nagyon fontos szerepet Znamenák Istvánt szeretnénk, tehát tulajdonképpen a forgatókönyv ezen a ponton már úgy íródott, hogy ezekre a színészekre írta a Veres Attila a szerepeket. Mikor elkészült a forgatókönyv, ezt ki is küldtük ezeknek a színészeknek, akik nagy boldogságomra azonnal mellé álltak a projektnek. Hozzáteszem, hogy ez több mint 5 éve volt most már, amikor ez megtörtént, ugye 2021-ben készült el a forgatókönyv. A szereplőkárda többi része pedig sokkal később forgatás előtt, ugye 2024 március és május között forgattuk a filmet, és 2023 késő őszén szólítottam meg először a szereplőgárdát, nagyon egyszerűen úgy, hogy én elképzeltem, hogy milyen színészekkel szeretnék együtt dolgozni ezen a filmen. Nem volt casting folyamat konkrétan, hanem nekem voltak választásaim, mindenkit én személyesen megkerestem a forgatókönyvvel és a projekttel, és rendkívül szerencsés voltam, mert mindenki azonnal igent mondott és elvállalták a szerepeket.
1: Véleményed szerint mennyire tudtak azonosulni a szereppel a színészek?
2: Azt gondolom, hogy rendkívül, ez egy nagyon fontos értéke ennek a filmnek, és egy nagyon fontos, hatékony, hasznos része volt a forgatásnak. Úgy tudtuk forgatni ezt a filmet, nem volt rá sok időnk, nagyon gyorsan kellett dolgoznunk, éppen ezért a jeleneteknek is nagyon gyorsan össze kellett állniuk, de alig kellett szinte instruálnom, inkább csak finom hangolnom kellett mindenkinek a játékát, mert mindenki pontosan értette, hogy mi a szerepe, azonnal tudott azonosulni a karakterrel, nagyon tűpontos játékokat hoztak már az első felvételnél is, amint csak tényleg egy picit kellett módosítani, és ez gyakorlatilag ebből jött, hogy mindenki pontosan értette azt, hogy mi a karakter, amit eljátszik, és hogy mi a történet, amit mesélünk.
1: Milyen fogadtatásra számítatok itt Palicson a közönség oldaláról?
2: Ó, hát ezt alapvetően nem lehet tudni természetesen, de nyilvánvalóan nagyon reménykedünk abban, hogy kedvelni fogja a közönség a filmet. Ugye ennek több ilyen küszöppontja is van, ha úgy tetszik, ez egy zsánerfilm, egy pszichológiai thriller, nem feltétlenül mindenkinek a kenyere. Szerintem nem árulok zsákmacskát, hogyha azt mondom, hogy ez egy nyomasztó film, az sem mindenkinek a kenyere, de közben meg azt gondolom, hogy egy legalábbis számunkra fontos témáról beszélünk, egy olyan témáról beszélünk, ami adott esetben a nézők számára is gondolkodásra adhat okot vagy lehetőséget. Azt gondolom, mindenféle nagyobb kitekintés nélkül, hogy ez Szerbiában is ugyanúgy aktuális tud lenni, mint ahogy Magyarországon aktuális volt akkor, amikor megjelentünk a filmmel.
1: milyen útja lesz a filmnek, hol kerül majd még bemutatásra az elkövetkező időszakban?
2: Azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen a film bemutatói körének nemzetközi és hazai szinten is már a vége felé járunk, ugye a magyar moziforgalmazáson túl vagyunk, Magyarországon már streaming szolgáltatón is elérhető a film, nemzetközi szinten természetesen a fesztiválozás az még történik, most volt a film Dél-Koreában például, aminek nagyon örültünk, Dél-Korea egyik nagyon fontos filmfesztiválján szerepeltünk, a nyár folyamán még visszamegyünk Romániába, és szeptemberben pedig ismét itt Szerbiában, Novi Sadban lesz a film.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50-25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Rendőrhelyzettel folytatjuk a mozaikot, figyelem, friss közlekedési információ, hallgatói jelzések szerint Szabadkán a Sugárút közelében és a környező utcákban egy motoros rendőr végez ellenőrzéseket, a Halasi úton szintén rendőri jelenlétre kell számítani, a Bolha piac környékén a kommunális rendőrök is aktívak, ellenőrzéseket végeznek és fényképezik a szabálytalanságokat, Kelebián a körforgalomnál, valamint Csantavér bejáratánál a Gebi közelében ugyancsak rendőri jelenlétre kell számítani, míg Zentagunarason elsősorban a kerékpárosokat ellenőrzik, közlekedjenek szabályosan, tartsák be a sebességhatárokat, használják a biztonságöveket, a kerékpárosok pedig ügyeljenek a kötelező felszerelésekre, ha pedig már biztonságban célba értek, ne feledjék, egyetlen kommenttel értékes nyereményt is bezsebelhetnek. Facebook nyereményjátékunk továbbra is tart, ahol egy szerencsés hallgatónk fél éves 7 nap előfizetést nyerhet. A kérdés egyszerű, és megtalálják az oldalunkon. A válaszokat a műsor végéig várjuk, sok sikert kívánunk!

És még egy nyereményjáték. A Pannoner TV Facebook oldalán is játszhatnak értékes nyereményért. A közített fürdős posztban keressék meg a két kép közötti öt különbséget, írják meg a megoldást hozzászólásban, és már is esélyük nyílik megnyerni egy családi belépőt a Magyarországon található Dávodi gyógyfürdőbe. A sorsolást július 23-án csütörtökön 12 órakor tartják, érdemes követni a Pannoner TV Facebook oldalát is, hiszen friss hírek, érdekességek és további nyereményjátékok várják majd Önöket a jövőben is. Sok sikert kívánunk!

0: Adam.
1: Az óra végéhez közeledve ismét programajánlóval készültem, ha még nincs tervük a következő napokra, most érdemes figyelni. Július 22-én szerdán 19 óra 30 perctől a Szabadkai Kalmárházban rendezik meg a Vágyakozás, Szerelem és Álom című kamarazenei hangversenyt. A közönség Alexandra Kocic, mezzoszoprán Isidora Krömpoti, cellóművész és Igor Dalagia zongoraművész előadásában egy érzelmekkel teli zenei utazás részese lehet. A belépés díjtalan. Július 24-én és 25-én immár 31. alkalommal rendezik meg a Hertelendi falvi aratónapokat. A kétnapos rendezvényen kézműves kiállítások, gyermekprogramok, kulturális műsorok és hagyományőrző felvonulás is várja majd az érdeklődőket, és szintén július 24-én, valamint 25-én rendezik meg Bezdánban a csatornaparton a Dunamenti találkozót. A programban gyermekfoglalkozások, kulturális műsorok, koncertek és esti szórakoztató programok is szerepelnek. Bárhova is látogatnak el, kellemes kikapcsolódást és majd jó szórakozást kívánunk. Most pedig következzenek a hírek, a híradó után pedig ismét itt leszünk a Mozaikkal, friss információkkal, hasznos tudnivalókkal, érdekes beszélgetésekkel és a legjobb zenékkel várjuk önöket. Ne menjenek messzire, hamarosan folytatjuk.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

az ma akkor jön, ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog a lelme,

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A retrózenék rádiója.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Híradó.
1: Még leadhatják a területalapú támogatásokhoz szükséges számlákat a gazdák. Egyre nyitottabbak a precíziós gazdálkodásra a termelők. Utolsó állomásához érkezett a Magyar Nemzeti Tanács szerb nyelvi felzárkóztató programja, és sokan nem tudják regisztrálni elektromos kerékpárjukat Szabadkán sem. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Még leadhatják a területalapú támogatásokhoz szükséges számlákat a gazdák. A mezőgazdasági termelők hektáronként 18 000 dinárt igényelhetnek. A gazdáknak az előírások szerint számlákkal kell bizonyítaniuk, hogy a kapott összeget a mezőgazdasági termeléshez szükséges alapvető költségekre fordították. Ez új kötelezettség a termelők számára, hiszen korábban nem kellett igazolniuk a támogatás felhasználását. A változás célja, hogy a támogatások felhasználása átláthatóbb legyen, és az állami támogatás valóban a mezőgazdasági termelést segítse. Balog Anita falugazdász.
2: Az e-agrár felületén kell ezeket a számlákat beadni, illetve kiválasztani, mivel föl vannak töltve, hogyha a gazdaság számot ráírották a számlára. Ha nem, akkor is van rá mód az idei évben, hogy beadjuk ezeket a számlákat. Ami fontos még, hogy július 31-ig még tudnak vásárolni, de augusztus 1-től az már a következő évre fog vonatkozni, és december 31-ig lehet ezeket a visszaigazolásokat benyújtani.
1: 6000 támogatott gazdából összesen 357 termelő vásárolt precíziós gazdálkodási eszközt a Prosperitáti Alapítvány támogatásainak köszönhetően, közölte Juhász Bálint. A VMS intézőbizottságának elnöke szerint a vajdasági gazdák nyitottak a szintlépésre. Juhász Bálint hozzátette, hogy a mezőgazdászok mintegy 12 millió euró értékben vásároltak precíziós gazdálkodási eszközöket, ezzel legyűrve az elmúlt évtizedekben kialakult elmaradásukat. A politikus hozzátette, a támogatásoknak köszönhetően a digitalizáció már a földeken és az istállókban is egyaránt ott van.
3: A precíziós, pontos locsolás és permetezésre alkalmas eszközök, fejőgépek, amelyek a adatgyűjtéssel és a különböző okos megoldásokkal kiegészítve az állattenyésztést segítik és fejlesztik. Mindezek olyan eszközök, amelyeket a program nélkül nem vásároltak volna meg a vajdasági magyar gazdák. Egyrésztről elindítottuk őket az úton, és jelentős támogatást is kaptak ehhez. Ebben is jó volt a program, erre is jó volt a program, és nem csak néhányan, nem csak kiváltságosok, hanem mindenki, a pályázat 10-ből 9, több százan a modernizáció útjára is tudtak lépni.
1: Utolsó állomásához érkezett a Magyar Nemzeti Tanács szerb nyelvi felzárkóztató programja, amelyet idén is azoknak a középiskolás diákoknak szerveztek meg, akik a következő tanévben érettségiznek. A résztvevők a kéthetes tantermi képzést követően az Újvidéki Európa Kollégiumban megrendezett intenzív nyelvi táborban mélyítik el szerb nyelvtudásukat. A program ünnepélyes megnyitóját hétfőn tartották. Rózsa Krisztinát hallják.
4: Az intenzív nyelvi táborba 68 középiskolás érkezett. A program célja, hogy a szeptembertől végzős fiatalok magabiztosabban használják a szerb nyelvet a mindennapokban is az érettségin, illetve egyetemi tanulmányaik során. Erdélyi Rómeó, Törökfalu.
5: Nekem az volt a lényeg, hogy kicsit felzárkozzak, hiszen én onnan érkezem, nem sok szerb anyanyelvű gyerekkel vagy esetleg emberrel tudtam volna kommunikálni, és mivel az itt maradásom, hiszen itt szeretnék tovább tanulni egyetemen, nagyon fontosnak érzem azt, hogy egy bizonyos alappal tudok indítani az egyetemen, és ne csak a nyelvtanulással, hanem tudjak rendesen koncentrálni az egyetemre is.
4: Az ötnapos táborban a tantermi foglalkozások mellett gyakorlati, hétköznapi kommunikációs helyzetekre épülő feladatok is várják a résztvevőket. Geró Gréta, Temerin.
6: Hát valójában a mindennapi kommunikációban segített most, és reménykedek benne, hogy még jobban fog, mert ugye mindig mindennapi kommunikáció kell, de közben a rendes ragozás is nagyon fontos.
4: Vámos László, Ada.
7: Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy először is megnézzem, hogy milyen alaptudásom van a szerbem, és hogy ezt hogyan bírom fejleszteni tovább. Az eddigi órák úgy vélem, hogy nagyon segítőek voltak, és tényleg megmutatta azt, hogy mit is tudok, mit nem tudok, és miben kell, hogy fejlődjek.
4: A program társszervezőjeként a Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ immár második éve vesz részt a képzés lebonyolításában. Az intézmény feladata a tankönyvek biztosítása, a pedagógusok munkadíjának fedezése, valamint a képzéshez kapcsolódó nyomtatványok és oklevelek elkészítésének biztosítása. Perpauer Attila, a Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ megbízott igazgatója.
0: Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy elmondjam, hogy olyan pedagógusokat alkalmazunk, amelyek magas szinten művelik ezt a szakmát, és egy olyan intenzív kurzusban részesítik a gyerekeket, amiben valódi használható tudást szereznek. És számunkra is rendkívül fontos az a tény, hogy itthon tanulnak, itthon maradnak a gyerekek, tehát az egyetemeket itt végzik el, és az elkövetkező generáció pedig ebből fog táplálkozni.
4: A képzést a Magyar Nemzeti Tanács immár 14. alkalommal szervezi meg a felsőoktatási komplex ösztöndíjprogram keretében. Varjú Potrebi Tatjana, az MNT végrehajtó bizottságának oktatással megbízott tagja.
8: A Magyar Nemzeti Tanács egyik célkitűzése az, hogy a fiatalokat arra ösztönözzük, hogy itthon vállalják a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulást, és sok esetben a szervnyelv elsajátítása olyan szinten, hogy ne képezzen akadályt a tanulásban, úgy véljük, hogy problémát jelent. Ezért ez a felzárkóztató képzés a szervnyelvi tudásokat a diákoknak olyan szintre próbálja emelni, vagy megerősíti őket a már meglévő tudással rendelkezőknek, hogy bátran bevállalják akár egy újvidéki, akár egy nagybecskereki, egy szabadkai felsőoktatási intézményben való tanulást.
4: A tábor végén a résztvevők záróvizsgát tesznek, amelynek sikeres teljesítését oklevél tanúsítja.
1: Június végétől új szabályok léptek életbe Szerbiában az elektromos kétkerekű járművekre. Az új előírások értelmében számos korábban elektromos kerékpárként használt jármű mostantól segédmotornak minősül, ami regisztrációt és több új kötelezettséget von maga után. A szabályozás ellen Szabadkán 3 napon át tiltakoztak az érintettek, akik petíciót is indítottak egy méltányos, átmeneti megoldás érdekében. Annus Beatrix tudósít.
9: 3 napon át tiltakoztak Szabadkán az elektromos kerékpárok tulajdonosai az új szabályozás miatt. Az érintettek szerint a szigorítás célja érthető, hiszen a gyermekek biztonságát is szolgálja, de a bevezetés túl gyors volt, hangsúlyozták. Kis Magdaléna.
10: 3-4-en is rajta vannak, és ők csinálják a cirkusz. És most ennek az egésznek mi, aki még dolgozik, nekünk ez egy közlekedési eszköz. És sajnos ezzel is nem tudunk egyről a kettőre jutni.
11: Ön is le fogja regisztrálni, vagy mit tervez, le tudja?
10: Hogyha lesz rá papír, akkor le. Nem vagyunk mi a regisztrálás ellen. Adják meg a föltételeket, hogy tudjuk.
9: A legtöbb tiltakozónak nem magával a törvénnyel van gondja, hanem azzal, hogy nem kaptak elegendő felkészülési időt, és sokan a szükséges dokumentumokat sem tudják beszerezni a járművek forgalomba helyezéséhez. Danica Kásás. Azért jöttem el erre a tiltakozásra, mert van egy problémám. 6 évvel ezelőtt vettem egy elektromos kerékpárt, van AM és B kategóriás jogosítványom, bukós isakom, mindenem megvan, de nem tudom regisztrálni. A kerékpárt a piacon vettem. Az eladó még ma is árulja ezeket, nem ő a hibás, hiszen nem tudott papírokat adni hozzá, mert neki sem voltak. Az állam ugyanis engedte, hogy ilyen elektromos kerékpárokat hozzanak be az országba, vagyis olyanokat, amelyekhez nincsenek hivatalos papírok. És most mit csináljak? Voltam a közlekedési rendőrségen, az Automotoros Szövetségnél és a jármű nyilvántartásnál is. Semmit sem tudok elintézni, egyszerűen nem tudom regisztrálni. A napokban több elektromos kerékpár tulajdonosa is bírságot kapott az új előírások miatt, ez váltotta ki a szabadkaiak tiltakozását. Jó István.
12: Nem mondta a büntetést, hanem találkozunk a bírónál. Szóval én számíthatok legkevesebb 5000 dinárt, aztán még lehet, hogy többi. De nem is csináltam szabálytalanságot.
9: A résztvevők azt kérik, hogy az illetékesek egyértelmű útmutatást adjanak a korábban megvásárolt elektromos járművek forgalomba helyezéséről, és biztosítsanak átmeneti időszakot az új előírások bevezetéséhez. Alekszandár Zafirovics, a tiltakozók képviselője. Úgy véljük, nem igazságos, hogy a lakosok viseljék a jogszabályok utólagos módosításának következményeit, és olyan kötelezettségeket rójanak rájuk, amelyek a vásárlás időpontjában még nem léteztek, különösen akkor, amikor ezek közül számos jármű esetében a regisztráció sem lehetséges. Ezért követeljük, hogy az új előírások hatályba lépése előtt vásárolt elektromos kerékpárok számára biztosítsanak átmeneti és méltányos megoldást, vagyis hogy ezeket a járműveket regisztrációs kötelezettség és vezető engedély nélkül lehessen használni, vagy pedig az elektromos rollerekkel azonos módon kezeljék őket, az erre a jármű kategóriára érvényes valamennyi előírás betartása mellett. A tiltakozók petíciót is indítottak, amelyhez folyamatosan várják az aláírásokat. Emellett nyilvános egyeztetésre hívták a Szabadkai Közlekedési Rendőrség vezetőjét, hogy választ adjon az új szabályozással kapcsolatos kérdésekre.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Begyűjtötték a növényvédőszeres flakonokat Ludason, Királyhalmon, Kelebián és Palicson. Robotábort szervezett Szabadkán a Szekeres László Alapítvány. Illésnapi ünneplés volt Temerinben. Jönnek a részletek. Több településről is elszállították a kiürült növényvédőszeres flakonokat. Az elmúlt hetekben Ludason, Királyhalmon, Kelebián, Palicson is szerveztek flakonbegyűjtést. Az akció célja, hogy a veszélyes hulladék megfelelő helyre kerüljön, és ezzel a termelők is hozzájáruljanak a környezetük védelméhez. Rózsa Krisztinát hallják.
4: Zsákokban pakolták a kamionba az üres növényvédőszeres flakonokat Ludason. Az elszállított hulladéktól így a termelők biztonságosan megszabadulhattak. Engi Péter termelő szerint nagy szükség van az ilyen akciókra, hiszen ezzel a környezetet is védik.
13: Tudjuk, itt nálunk is, itt van a ludasító, ami egy védett övezetről van szó, és nagyon sokan, mondom, volt, mikor a tóból szedtük ki az ilyen flakonokat, amik végül is oda kerültek, mert nem figyeltek oda termelők. De most mivel meg van szervezve, így látom, hogy mind többen ebbe bekapcsolódnak. És örülök annak, hogy a fiatalok is most már belássák ezt a dolgot, és így tudjuk óvni, védeni a környezetünket.
4: Az akció célja, hogy ezeket a veszélyes hulladékokat ellenőrzött módon dolgozzák fel, hogy azok ne szennyezzék a talajt, a felszíni és felszín alatti vizeket. A növényvédő szerek maradványai ugyanis hosszú távon károsíthatják a környezetet, és az emberi egészségre is kockázatot jelenthetnek. Balog Anita, a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének falugazdásza.
2: Mivel ezek a növényvédőszeres flakonok veszélyes hulladéknak számítanak, így sem a kommunális hulladék közé nem lehetne rakni, természetesen a szántóföldeken sem szabad kint hagyni, illetve feltizálni sem lenne szabad, és több éve már azon igyekszünk, hogy ezeket a flakonokat összegyűjtsük és elszállítsuk, amelyet a Szekpa Egyesület szállít el Szerbiába, és adja át a megfelelő helyre.
4: Balog Anita falugazdás szerint évről évre nő azoknak a gazdáknak a száma, akik leadják a kiürült növényvédőszeres flakonokat. Ebben az is szerepet játszik, hogy egyes pályázatoknál már kérik az átvételi elismervényt, így a termelőknek egyre több motivációjuk van a szabályos hulladékkezelésre.
1: Mintegy 50 gyerek vesz részt a Szekeres László Alapítvány robotáborában. A fiatalok robotokat építenek, programoznak és játszva tanulnak. Az ingyenes 5 napos foglalkozás sorozaton a résztvevők játékos formában ismerkednek meg a robotika világával. Vajtai Viktória riportja.
14: Kicsik is, nagyobbak egyaránt izgatottan érkeznek a foglalkozásokra. A robottábor 2 korosztály számára kínál programokat. A junior csoportba a 8 és 11 év közötti, míg a senior csoportba a 12 és 14 év közötti gyermekeket várják. A játékos feladatok során a résztvevők észrevétlenül sajátítják el a robotika és a programozás alapjait. A fiatalok különböző robotokat építenek, amelyeket később közösen programoznak és működésre is bírnak. Kosányi Kristóf, résztvevő.
15: Hát én már voltam már elég sokszor ebbe a táborba, azért szoktam ebbe a táborba járni, mert nekem érdekel az ilyen informatika, kódolás, meg ezek a dolgok.
14: Konkrét mit csináltatok tegnap, illetve ma?
15: Hát tegnap egy ilyen gépbeli robotot programoztunk, ami ilyen kockákra átment, meg valamilyen labirintusokon, meg ilyesmi.
14: A tábor első napján a gyerekek megismerkednek a robotok világával és a programozás alapjaival. Később pedig saját robotokat szerelnek össze, amelyeket lépésről lépésre megtanítanak különböző feladatok elvégzésére. A játékos foglalkozások közben fejlődik a kreativitásuk, a logikus gondolkodásuk és az együttműködési készségük is. Vörös Csaba, informatikus.
16: A tábornak a témája az, hogy versenyszerűen foglalkozzunk robotikával, megtanulják az alapokat, a biztonságos kezelést, az alapprogramozási környezetet és a nyelvezetet, és úgy tudom őket lekötni, hogy versenyt teremtünk, vagy próbálunk majd a hét végéig egy versenykörnyezetet létrehozni, ahol csapatokba szerveződve ők majd egymás ellen versenyeznek.
14: A tábor szervezői szerint fontos, hogy a gyerekek már fiatal korban találkozzanak a modern technológiával. A cél azonban nem az, hogy minden résztvevő programozó legyen, hanem hogy magabiztosan használják a digitális eszközöket, és hogy a gyerekek közelebb kerüljenek az informatikához, azon belül is a robotikához. Kosányi Tamás, a Szekeres László Alapítvány képzési referense.
17: Július folyamán második felében a Szekeres László Alapítványban a táboroké a főszerepén már sokadik éve. Jelenleg is két táborunk zajlik, az informatika tábor és a gyermektábor. Az informatika tábor, ahogyan ezt is megszokhattuk már, három csoportban zajlik. Ez annak tudható be, hogy nagyon sok a jelentkező, és nagyon gyorsan megtelnek a helyek. Ebből kifolyólag három csoportot indítottunk idén is, ahogyan az elmúlt években is.
14: A robottábor mellett ezen a héten a Vándorúton Bréma felé elnevezésű gyermektábor is zajlik a Szekeres László Alapítványban, ahol a 6-tól 10 éves gyerekek mesés, interaktív és kézműves foglalkozásokon vesznek részt. A szervezők célja, hogy a nyári szünetben a kikapcsolódás mellett új ismeretekkel és élményekkel is gazdagodjanak a résztvevők.
1: A temerini illésnap egy hagyományos fogadalmi ünnep, amely templom búcsúként és kulturális eseménysorozatként is ismert. Minden évben július 20-án tartják, az 1848-as pusztító jégverés emlékére, amelytől Illés próféta a közbenjárását kérve menekültek meg. A 2026-os ünnepség sorozat is a helyi magyarság több mint másfél évszázados fogadalmára épült, és gazdag programmal, kiállításokkal, hagyományőrző felvonulással és új kenyérszenteléssel emlékeztek meg róla. Paracki László és Halász Zoltán riportja.
18: Az illésnapi rendezvény a hagyományosan díszes és hosszú ünnepi menettel kezdődött, amely ezúttal a Kálváriától indult és a központban található Szent Rozália templomhoz tartott. A fő utcán tambura zene kíséretével vonultak a résztvevők. A menetet idén is népviseletbe öltözött fiatal és idősebb lovasok vezették, utánok pedig fiákeren az idei búzából készült kenyeret és bort vitték. A felvonuláson részt vettek a néptáncosok, az egyházi és önkormányzati képviselők, a civil szervezetek képviselői, valamint az anyaországból ideérkezett mézlovagok és vendégek is. Molnár Ferenc, Pétfürdő, Magyarország.
19: Én 2009-ben voltam első felvonuláson, aztán 2014-ben 110 emberrel voltunk, most csak 55-tel. Nagyon tetszik mindenkinek. Most mondjuk meg voltunk lepődve, mert már teljesen más. Az útvonal, eddig itt volt a végállomás, a kertészlaktól indultunk, most meg csak félútig.
18: Puskás Tibor, a menet szervezője elmondta, hogy az ünnepi menet különlegessége a hagyományok megtartásában rejlik.
20: Az illésnapról annyit kell tudnunk, hogy 173 évvel ezelőtt temeri népe megfogadta, hogy ezt a napot munkaszüneti nappá nyilvánítja, nem dolgozik, a gyermekeire hagyja ezt a hagyományt, és a illés napján elmegy a templomba Istennek tiszteletet adni. Az idén a 200 éves Kálváriáról indulunk, ugye 200 éve már funkcióban van ez a Kálvária, és ennek a 200 évnek az örömére, ünneplésére indulunk a menet a temerini Szent Rozália templomban, innét a Kálváriától, a temerini főutcán keresztül a Szent Rozáliai templomig.
18: Szent Illés nap 1854 óta temerin fogadalmi ünnepe, ugyanis egy évvel korábban vihar és jégeső pusztította el a település termését. Éppen ezért 172 évvel ezelőtt a lakosok fogadalmat tettek, hogy Illés napján nem dolgoznak, valamint, hogy templomba mennek, megszentelik az új búzából sütött kenyeret, és ezeket a hagyományokat átadják az új nemzedékeknek is. Dr. Szőlősi Tibor, plébános. Temerin.
3: 1854-ben ülték meg az első illésnapot a plébánia templomban, Szent Rozália plébánia templomban, és 80 éven keresztül, egészen 1934-ig ott ünnepelték illésnapját, majd 34-ben itt a Kálvária is, és a TSK foci pálya is helyszíne volt a tábori miséknek. Több éven keresztül akkor idejöttek a plébánia templomból tábori szabadtéri szentmisét tartva, és akkor indult meg a népünnepé is a délutáni órákban. Egy egész falu ünnepségé vált illés napja.
18: A fogadalmi ünnepre és az azt megelőző kísérő rendezvényekre ezúttal is az egész temeréni magyar közösség megmozdult. Ez egy összefogás, ami minden évben egyszer igazán összehozza a magyarságot.
1: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
21: Időjárás.
1: -28 fok van jelenleg Szabadkán, napos, majd változóan felhős idő lesz, és délután, este egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar az országban. A nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
22: Régi zenék, új információk.
23: Fedezze fel a kettőt együtt.
22: A 107,1-en.
23: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
24: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
25: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
26: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
25: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
26: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
25: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
27: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
28: Várom a postást.
27: Jön a nyugdíj?
28: Azt várhatom.
27: A számlákat hozzák.
28: Na azt nem várnám.
27: Hát akkor?
28: Ma hozzák a hét napot.
29: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
30: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
31: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 21-én kedden a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 38 para, 100 forint 32 dinár 42 para, 1 svájci frank 126 dinár 86 para, 1 angol font 138 dinár 16 para, míg az amerikai dollár középértéke 102 dinár 80 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Reklámot hallottak.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

Az idő gyorsan telik, már 12 óra 42 perc körül járunk, most pedig nézzük a Pannon Televízió mai kínálatának legfontosabb műsorait. 13 órától az Ölel a Desiré című dokumentumfilm Kosztolányi Dezső előtt tiszteleg, 14 órától a Pannon Gazda jelentkezik friss agrárhírekkel és terményárakkal, 17 órától a Közelkép ezúttal a kishegyesi Dombos Fest hangulatát idézi meg, 17 óra 30 perctől híradó, majd este 19 óra 30 percről a Szubjektív, benne pedig Vidrács Krisztina lesz a vendég, a torontálvásárhelyi Mósa Piade általános iskola igazgatója, akivel az intézmény fejlődéséről beszélgettek. 20 óra 40 perctől a Forog a kamera című műsorban Sós Georgina kolléganőnk Én meséltem neki című dokumentumfilmjét láthatják. Jó televíziózást kívánunk!

Hamarosan műsorunk utolsó órájába lépünk, ezt követően pedig Gyenes Hajdú Sárával beszélgetünk a Kalandor Kft. Különleges programjairól és nyári kalandjairól. Az óra végén pedig ne feledjék, ki fog derülni, ki nyeri meg a Facebook játékunk ajándékát, a fél éves 7 nap előfizetést. Maradjanak velünk a folytatásban is.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Országos botrányt kavart a Fáraón ügy, most újabb lépést tett a szerbiai rendőrség. Az eljárást azt követően indult, hogy több platformon olyan videók terjedtek, amelyek a hatóságok szerint kiskorúak pornográf célú kizsákmányolását népszerűsítették, illetve gyerekek szexuális célú felhasználását jelentették meg, vagy reklámozták. A szerb belügyminisztérium illetékesei letiltották a Fáraón nevű TikTok fiókot, és a YouTube-ról is kérik a tartalmak eltávolítását. Ezzel egy időben a Google-hoz is kérelmet nyújtottak be, hogy tiltsa le a kifogásolt tartalmakat. Megkezdték az aktív kampányt a tiltakozó egyetemisták. Az egyetemi hallgató hívja, vagyis a Student Zove elnevezésű csapat munkába állt, és a következő időszakban telefonon keresi fel az állampolgárokat. A kezdeményezés célja, hogy közvetlen kapcsolatot építsenek a választókkal, és beszélgetéseken keresztül ösztönözzék a társadalmi változásokat. A tiltakozó hallgatók a közösségi oldalaikon közölték, hamarosan sok embert felhívnak, hogy meghallgassák véleményüket, és párbeszédet kezdeményezzenek velük. Üzenetük szerint a választásokat nem egyetlen napon, hanem minden azt megelőző napon lehet megnyerni, ezért minden beszélgetést fontosnak tartanak. Az akció a hallgatók eddigi terepi kampányának folytatása. Az elmúlt hetekben országszerte támogatást gyűjtöttek az előrehozott parlamenti választások kiírását követelő kezdeményezésükhöz. Ismeretlen hajóroncs vált láthatóvá a Duna alacsony vízállása miatt Horvátországban. A Vukovár közelében található Apáti, eredeti nevén Opatovac lakói a vízből kikandikáló hajómaradványokat vettek észre a napokban, miután a Duna vize jelentősen leapadt. A feltételezések szerint egy csaknem 90 éve elsüllyedt hajóról van szó. Egy 1937-es újságcikk szerint ugyanis Apátinál süllyedt el az Osztrák Gűzhajózási Társaság 5722-es számú vontató hajója, amely 50 vagonnyi szenet szállított. Az akkori hírek szerint a hajó teljes kárt szenvedett, és óriási anyagi kárt is hagyott maga után. Egyelőre nem lehet tudni, hogy erről a hajóról van-e szó, de az akkor készült képek alapján feltételezhetően a vontató hajó roncsai kerültek napvilágra. Szünetel a forgalom a Tiszán átívelő hídon július 24-én pénteken 12 óra és 15 óra 30 perc között, közölte Zenta község önkormányzata. A hidat az említett időben a Szerbia útjai közvállalat veti vizsgálat alá. A városvezetés a polgárok megértését kéri és alternatív közlekedési útvonalakat javasol.
5: Sport.
4: Hatalmas tömeg fogadta hétfőn Madridban a labdarúgó világbajnok spanyol válogatottat. Becslések szerint mintegy 1,8 millió szurkoló lepte el a főváros utcáit, hogy együtt ünnepelje a nemzeti csapat második világbajnoki címét. A játékosok nyitott tetejű autóbusszal vonultak végig a városon, miután a királyi család és Pedro Sánchez miniszterelnök is fogadta őket. Az ünneplésen zenés műsor és a világbajnoki trófea újbóli bemutatásra várta a szurkolókat. Spanyolország vasárnap hosszabbítás után 1-0-ra győzte le Argentinát a labdarúgó világbajnokság döntőjében.
5: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van. A folytatásban változóan felhős idő lesz. Az országban több helyen előfordulhat zápor, zivatar. Holnap 26-27 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
6: Aktuális.
7: Érdekes.
8: Érdekes.
7: Hallgasson bennünket
6: a Régió Rádió hullámain is.
9: A Régió Rádió hullámain is.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahogy ígértem, most a képzelet és a mese világába kalauzolom önöket. Mi történik, ha egy egyszerű nappali mesebeli birodalommá változik, vagy egy dobozból egy egész kaland bontakozik ki? A Kalandor Kft. Csapata éppen ilyen különleges, interaktív színházi élményeket álmodik meg gyerekeknek és családoknak, hogy honnan jött az ötlet, milyen programokkal készülnek, és hogyan lehet megrendelni ezeket a kalandokat. Arról Dénes Hajdú Sárával, színésszel és a Kalandor Kft. Egyik alapító tagjával beszélgetünk. Üdvözöllek a stúdióban. Szia!
3: Én is üdvözöllek téged és a hallgatókat is.
0: Kezdjük rögtön talán azzal, hogy mi is pontosan a Kalandor Kft. Hogyan született meg ez a kezdeményezés?
3: A Kalandor Kft. Az mondhatni egy hiánypótló program itt a Vajdaságban, talán az egész régióban is. Mi ehhez hasonlóval még nem találkoztunk, ugyanis tulajdonképpen ezt mi öten találtuk ki. Két színész kollégám, egy látványtervező lány és egy bábrendező lány, aki ő a szöveget is írja, Maróti Anna Zorka szövegírónk, Salamon Luna a látványtervezőnk, illetve Nyári Ákos, Búbos Dávid és jó magam vagyunk az állandó tagok, mi vagyunk a színészek, velünk, illetve kiegészítenek bennünket egy-egy kaland során Horváth Blanka és Ágyas Ádám, és úgy kell ezt elképzelni, ezt a Kalandor Kft-t, mint egy interaktív színházi előadás, de nem kell megijedni az interaktív szó hallatán, ugyanis ez talán sokkal több is annál. A gyerekek folyamatosan részesei magának a történetnek, és általuk, az ő segítségükkel jutunk el a mese elejétől a mese végéig, különböző próbatételek állják az útjukat, különböző karakterekkel ismerkednek meg, akiknek segítenek ilyen-olyan módon, vagy nem tudom, kalózok is megjelennek, akkor ő velük harcolnak.
0: Éppen ami ez a gyerekeknek kedvük van, azt be tudják dobni a közösbe, a mesekalapba.
3: Így igaz.
0: Tehát a motto, ha jól értem, maga a játék és a képzelet, valamint a mesevilága, de honnan jött az ötlet? Tartottatok ilyen interaktív előadás gyerekeknek, és onnan, vagy miért gondoltátok, hogy ez nagyon jó találat lenne?
3: Talán azért, mert ilyen jellegű élményekkel nem nagyon találkozhatnak a gyerekek. Ugye járhatnak gyermekszínházba, ahol szintén nagyon jó előadások tekinthetnek meg. Születésnapokon esetleg bérelhetnek egy animátort, vagy egy ugrálóvárat, vagy nem tudom, egy bohócot, de olyan foglalkozáson tudtommal nem nagyon tudnak a mi foglalkozásunkon kívül részt venni, ahol végigvezetve vannak, mégis egy olyan élménnyel gazdagodnak a végén, ami talán mi abban bízunk, az a célunk, hogy a gyerekeknek a kreatív gondolkodását, a képzelő erejét, a játék szükségletüket bővítsük, és szeretnénk, hogyha persze tudjuk azt, hogy nem tudom, most már elszakítani a gyerekeket az elektronikától nem lehet, de igyekszünk nyitni feléjük egy olyan új, régi kaput, ami visszavezeti őket.
0: Azok, mesén keresztül.
3: A mi meséinken keresztül. Ugye minden mesénk teljesen saját, és olyan karakterek jelennek meg, amik talán még egy mesében se jelentek meg. A hal imádó farkas, aki...
0: Tehát aki teljesen igen, kreatív.
3: Igen, így.
0: Ha valaki ránéz az oldalatokra, ott többféle kaland közül lehet választani. Miben különböznek? Például a kalandok a dobozból elnevezésű, vagy a házhoz visszük a kalandot, illetve az, hogy talált ki a saját kalandodat elnevezési program.
3: A kalandok a dobozból az egy olyan formátum, amit megrendelhetnek tőlünk úgy is, hogy jön a magával a kalanddal. Szóval az a célunk, hogy egy dobozba beleférjenek a kellékei egy-egy kalandnak, és megrendelhetik úgy is, hogy jár hozzá egy színész, aki levezényli magát a kalandot, de akár megrendelhető úgy is, hogy csak egy leírást kapnak, és valamelyik szülő, idősebb felnőtt családtag vagy barát levezényli magát a kalandot, szóval akár nélkülünk is megtörténhet, igen, ez a kaland. A házhoz visszük a kalandot, ez a legnagyobb formátumunk, ilyenkor általában 3-4-5 színész vesz részt, és ugye hosszabb is egy-egy ilyen kaland. Persze le lehet rövidíteni akár egy-másfél órásra, de ez egy ilyen 2-2,5, akár 3 órás kaland, amiről beszélünk. Nyilván a hossza attól is függ, hogy a gyerekek milyen tempóban oldanak meg egy-egy feladatot, vagy mennyire mélyülnek bele egy-egy feladatba. Mindig adunk nekik időt, hogy kibontakozhassanak, illetve hogyha látjuk, hogy valakinek annyira nem fekszik egy-egy játék, akkor gyorsabban a következő karakterhez lépünk. A harmadik kalandunk pedig a harmadik típusú kalandunk, az pedig egy olyan kaland, amit maguk a gyerekek találhatnak ki, illetve a karaktereket ők kitalálják, kitöltenek egy űrlapot, amiben belefoglalhatják, hogy ők szeretnék, hogyha ez meg az a karakter megjelenne, vagy ilyen-olyan környezetben jelenne meg, vagy miről szóljon a történet, szóval tulajdonképpen rendelhetőek is kalandok tőlünk. Ezek természetesen egy kicsit több előkészületet igényelnek, de állunk mindenki rendelkezésére, hogyha egy ilyen kalandra vágyik.
2: Az eddigi időszakban, vagy maga a kalandotok útvonalát tekintve, hova vittetek eddig ilyen programot, eseményt? És mik a visszajelzések a gyerekek vagy a szülők részéről?
3: Többnyire születésnapokra vittünk kalandokat. Volt néhány szervezett kalandunk, ahova tehát mi adtuk a helyszínt, és jelentkezés alapján lehetett érkezni. Illetve volt a tél folyamán, kipróbáltuk azt a formátumot is, ami általában nem a, tehát nem ilyen formában léteznek a kalandok. A télen csináltunk egy karácsonyi kalandot, akkor a gyerekek lent ültek a nézőtéren, mi meg fönt voltunk a színpadon. No, ez is interaktív volt, de nem olyan formában, mint általában a kalandjaink. Hamarosan Palicson leszünk láthatók a Gályász Gardenben. Az egy nagyon kellemes kis környezet, egy nagy udvarral. Ugyanis ugye ezt is érdemes tudni, hogy mi mindig az adott helyszínhez igazodunk, hogyha egy adott háznak egy szobája van, és tél van, akkor mi meg tudjuk oldani egy szobában is az egész kalandot, de ha csak van rá lehetőség, akkor az udvart is használjuk, meg olyan tereket, amiket megengednek nekünk.
2: Meséljünk erről a programról. Mit lehet róla elárulni? Mit fog történni, és kiket vártok majd erre az eseményre?
3: Az eseményre 6-tól 10 éves korosztályt várjuk. A ugye regisztrációhoz kötött a jelenlét, a jelentkezési határidő csütörtök délelőtt 10 óra, és a jelentkezni a mi közösségi felületeinken keresztül lehet, illetve ott megtalálják a jelentkezési lapot. Kalandor Kft. Néven vagyunk megtalálhatók a Facebookon és az Instagramon is, illetve ugyanezeken a felületeken megtalálják a honlapunkat, ahol sokkal bővebben mesélünk minden egyes kalandunkról. Ez a kaland, ez az Óperenciás tengeren játszódik.
2: Jól hangzik.
3: Igen, a Lárifári kapitány fedezi fel az Óperenciás tenger még fel nem fedezett szigeteit, viszont a hajója képzelettel működik, és mivel Lárifári kapitány már elég öreg, hát nem úgy működnek már az agytekervényei, mint ahogy fiatalabb korában, ezért szüksége van a gyerekek képzelő erejére, hogy a hajó tovább mehessen, és az utolsó néhány szigetet, amit még nem fedezett fel, azt felfedezhesse, és ezeken a szigeteken különböző érdekes karakterekkel találkozhatnak a gyerekek. Ugye említettem például a kalózokat, velük is találkoznak, ahol és velük egy vízi lufi csatát kell vívniuk, de óriás vászonra is festenek, óriásokkal találkoznak, a madarak birodalmába is ellátogatnak, és még sorolhatnám, azért nem fogok éppen minden karaktert lelőni.
2: Nem is kell. Hát reméljük, hogy minél többen jelentkeznek majd, és felkeresik majd a Kalandor Kft. Facebook vagy Instagram oldalát, és jelentkeznek, de beszéljünk arról is, hogy a jövőben még hol találkozhatnak veletek. Lehet-e valahova még eljutni, lesz-e programotok még a nyár folyamán?
3: Lesz, a Malom Fesztiválon is megtalálhatók leszünk, illetve a nyár végén, ősz elején még szintén készülünk izgalmas kalandokkal. A Malom Fesztiválon egy a szerencsések tőlünk ajándék utalványjal is gazdagodhatnak. Amit még elfelejtettem mondani, hogy a Gályás Gardenben, ami most szombaton esedékes, a Gályás Gardenos kalandunk alkalmával a szülőket is, nagyszülőket, rokonságot is várjuk, ugyanis amíg a gyerekek kalandoznak, addig a felnőttek megihatnak egy pohár limonádét, vagy egy bármilyen típusú frissítőt.
2: Hány órától hány óráig fog tartani ez az esemény itt szombaton?
3: 18 órakor fog kezdődni, és ugye a gyerekek képzelő erejétől függően nagyjából 8 óráig.
2: Tehát mindenképp érdemes lesz ellátogatni és részt venni akár a Malomfesten, akár ezen a Palicsi programon, hiszen kalandozni mindenki szeret, és még a felnőttek is, nem csak a gyerekek. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, ha tehát szeretnének egy olyan élményt, ahol a gyerekek nem csak nézői, hanem alkotó is a történetnek, érdemes figyelemmel kísérni a Kalandor Kft. Programjait, vagy akár saját kalandot rendelni. Jenes Hajdú Sárának köszönöm a beszélgetést.
3: Én köszönöm.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú és 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer. 064 973 86 87-es. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
0: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: A folytatásban Szegedre látogatunk, a virágzó indiai lótuszok ilyenkor ezreket vonzanak a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében. A lótusznapok mára nem csak a természetkedvelők, hanem a családok és a keleti kultúra iránt érdeklődők egyik legkedveltebb nyári rendezvényévé váltak. Hogy mi várja idén a látogatókat, és mitől olyan különleges ez a néhány nap, arról a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjének igazgatójával, Németh Anikóval beszélgetünk. Jó napot kívánok, és köszöntöm a Mozaikban.
5: Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
4: Kezdjük talán a lótuszokkal. Hol tart most a virágzás, és mire számíthatnak azok, akik az elkövetkező napokban vagy a hétvégén ellátogatnak majd a fűvészkertbe?
5: Az a helyzet, hogy a lótuszok már gyönyörűen virágoznak, úgyhogy aki már most kíváncsi rá, az nyugodtan keljen útra, és nézze meg a lótuszos tavunkat, ahol már 100 számra nyílnak az indiai lótuszok. Azt tudni kell róluk, hogy július közepétől egészen augusztus végéig, közepéig nyílnak ezek a növények, de a csúcsvirágzás az július végére tevődik az elmúlt évtizedek tapasztalata alapján, úgyhogy ezért szervezzük a lótusznapokat, a távol-keleti hangulatot a fűvészkertbe július utolsó hétvégére.
4: A lótusznapok mára már igazi hagyománnyá váltak Szegeden. Hogyan nőtte ki magát ez a rendezvény az elmúlt években? Tudjuk, hogy ez már a 19. esemény.
5: 19 éve szervezzük a lótusznapokat, az első néhány évben elsősorban a növény megmutatására koncentráltunk, és kerestük azokat a kollégákat, partnereket, fellépőket, előadókat, akik a távol-keleti ázsiai kultúrában jártasak, és hogyha bemutatjuk a növényvilágot, akkor tegyük hozzá az ázsiai gasztronómiát, Ázsia színeit, ízeit, táncát, zenéjét is, úgyhogy így fejlődött egyre a mi eseményünk, és hát mondhatom, hogy mostanra már szinte mindegyik ország képviselteti magát nálunk, ahol az indiai lótusz előfordul, Dél-Kelet-Ázsiából, Koreából, Kínából, Japánból mindenfelől érkeznek hozzánk programokkal.
4: Beszéljünk akkor a programokról, hogy mi minden lesz. Melyek lesznek a legizgalmasabb újdonságok idén?
5: Minden nap, mindkét nap a napindító jógával kezdjük a rendezvényt. Ilyenkor a jóga stúdiók együttesen gyakorolnak, ebbe természetesen bárki bekapcsolódhat. Azután lesznek kung fu, karate, tai chi bemutatók, tehát a távol-keletnek ugye része a harcművészeti tevékenység, ennek a bemutatói is meg lesznek. Lesz ezen kívül kínai, indiai és japán tánc előadás is. Elutazunk a ritmusok világába, Indiába is, és hát nem maradhat el sohasem a meditatív koncert, lesz koreai zen meditáció, lesz ezen kívül hangtálas meditatív koncert, taiko oktató is, és hát mindig van nálunk ilyenkor origamizás, kicsiket és nagyokat is megmozgat ez, megtudhatunk nagyon sok mindent az origami világáról, és hát minden délután pedig teaszertartással végzünk. Kínába és Japánba kalauzolnak el bennünket azok, akik ebben jártasak, meg lehet kóstolni a teaféléket, és azt is meg lehet tudni, hogy mennyire szép hagyománya van magának a teázásnak, ami nem csak egy teaivásról, de egy meditatív tevékenységről is szól. Ilyenkor mindig elutazunk Ázsia különböző országaiba, és hát minden, ami a távol-kelettel kapcsolatos, az itt van nálunk. Lesznek lótusztúrák is, gyakorlatilag felsorolni sem lehet, hogy mennyiféle program van ilyenkor.
4: Tehát egy különleges, varázslatos utazásra várják majd az érdeklődőket. Mondjuk el még azt is, hogy a családokra és a gyerekekre is gondoltak. Milyen élmények várják majd a legkisebbeket?
5: Természetesen az apróságokra is gondolunk ilyenkor. Mindig van olyan festészet, amit ők kipróbálhatnak, keleti kézműveskedés, színezőkkel, képekkel várjuk őket, amelyeket kifesthetnek, és hát a henna és az arcfestés sem marad el, úgyhogy aki kipróbálná, hogy hogyan áll a bőrén a henna festés, az akár napokra vagy hetekre ezt az élményt hazaviheti magával. Persze a gyerekeket mindig érdekli a gyönyörű szép táncos bemutató, úgyhogy most aki hozzánk látogat, az több olyan színpadi programot is kipróbálhat, ami utána workshop formájában folytatódik, ugyanis kínai és indiai táncokat is lehet majd tanulni, és a gyerekek nagyon szokták szeretni a kimonók felpróbálását, ugyanis ilyenkor viseleteket is lehet próbálgatni.
6: Nagyon különleges lesz ez az esemény, ezt már hallhatjuk, és hallhatják a hallgatók is. De a Füvészkert egész évben népszerű kirándulóhely. A lótusznapok után milyen különlegességek várják még az érdeklődőket a nyár folyamán?
5: A nyár mindig tele van színekkel, illatokkal, növényekkel, és hát állatokkal is itt a Füvészkertben, úgyhogy érdemes még a nyár folyamán ellátogatni hozzánk. A lepkekertünk végig a nyáron nyitva van, a lótuszok is virágoznak még, és hát aztán pedig szeptember elejére szeretettel invitáljuk azokat, akik Afrikába kirándulnának, a fekete kontinens programjait, növényeit és előadásait néznék meg, hallgatnák meg, ugyanis szeptember 12-én pedig Afrika napra és egzotikus növények napjára várjuk az érdeklődőket, itt akár rovarfogó növényekkel is találkozhatnak, kertészeti praktikákat is megtudhatnak, és hát azt, hogy a gorillák és a csimpánzok földjén milyen egzotikus helyzetek vannak, hogyan lehet oda utazni, milyen természet- és környezetvédelmi problémákat oldanak meg az ott élők, és hát mindenkinek ajánlom, hiszen az egy nagyon jó kis újabb utazás.
6: Tehát sok mindent tartogat még a nyár a Füvészkertben. Egyetlen mondatra még visszatérnék, mit üzenne azoknak, akik még sosem jártak a lótusznapokon? Hány órakor mehetnek, és meddig tart majd az esemény?
5: Mind a két napon, július utolsó hétvégén, 9 órától egészen 18 óráig várjuk azokat, akik nagyon szívesen elkalandoznának Ázsiába, az ázsiai kultúrát, színeket, illatokat, ételeket próbálgatnának.
6: A lótusznapok tehát július 25-én és július 26-án várják az érdeklődőket a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjében, ahol a virágzó lótuszok mellett színes, kulturális, családi és természetközeli programokkal is készülnek a szervezők. Érdemes ellátogatni, hiszen ilyen látványban csak néhány napig lehet részünk minden évben. Németh Anikónak a Szegedi Tudományegyetem színes, kulturális, családi és természetközeli programokkal is készülnek a szervezők.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.

0: Ez a Mozaik, a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora. A 107,1 MHz-en.
1: A Mozaik mai adásának végéhez értünk. Műsorunk technikai hátterében változás történt. Sóti Tamás átadta a helyét, és a következő órákban Szabó Tibi gondoskodik arról, hogy adásunk zavartalanul eljusson önökhöz, és most lássuk, kihez csengett be fél éven át minden héten a postás a hét nappal. Több mint 100 komment érkezett Facebook játékunkra, köszönjük, hogy ilyen sokan velünk játszottak, elérkezett a pillanat és sorsolunk. A szerencsés nyertes pedig Zsíros Ágnes, szívből gratulálunk, hamarosan üzenetben felveszik önnel a kapcsolatot. Köszönjük mindenkinek, hogy velünk játszott, és figyeljék továbbra is a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalát és műsorait, mert a nyár folyamán újabb nyereményjátékokkal jelentkezünk. Ezzel a Mozaik mai adásának végéhez érkeztünk, rövidesen következnek a 14 órai hírek, ezt követően pedig a Beszéljünk róla című műsor várja majd önöket, amelyben vendég Lakner Edit, az Újvidéki Rádió nyugalmazott dramaturgiai szerkesztő lesz, akit a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete életműdíjjal ismert el. A mikrofont most átadjuk, a Mozaik szerkesztő műsorvezetője Annus Beatrix voltam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, szép délutánt és tartalmas kikapcsolódást kívánunk.
0: Tisztelt hallgatóink! Önök a Mozaikot hallgatják.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A szávába fulladt egy 40 éves férfi Belgrád közelében. A testét ma 10 óra 40-kor találták meg. A helyszínre kiérkező mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Egyes hírek szerint az ismeretlen férfi holttestét a parttól mintegy 10 méterre találták meg, ahol fennakadt egy magántulajdonban lévő úszóstégnél. Belgrádban és környékén a száva több szakaszán a hajóforgalom, az erős sodrás és a vízminőség miatt tilos vagy kifejezetten veszélyes fürdeni. Nem ez volt az egyetlen vízi tragédia a napokban. A Provalatóba fulladt egy fiatal a Bács községhez tartozó Vajszka közelében. A tragédia július 19-én vasárnap 18 óra körül történt. Helyszíni információk szerint a 2002-es születésű fiatalember bement a tóba, a többi fürdőzőnek pedig csak később tűnt fel, hogy nyoma veszett. A keresés eredményeként már csak a férfi holttestét találták meg. Az eset körülményeit még vizsgálják, a testet boncolásra küldték, melynek során megállapítják a halál pontos okát. A Provalató Nyugat-Bácskában található, az egyik legismertebb természetes fürdőhely a környéken, és egyben Vajdaság legmélyebb tava. A legnagyobb része 2-től 5 méter mély, de a legnagyobb mélysége eléri a 19 métert is. A part egy részét homokos strandá alakították, ahol nyaranta sokan fürdenek. Napernyők, öltözők, zuhanyzók, játszótér és sportpályák is rendelkezésre állnak. Ugyanakkor a hivatalos tájékoztatás szerint nincs vízimentő szolgálat, így a fürdés saját felelősségre történik. Ismeretlen hajóroncs vált láthatóvá a Duna alacsony vízállása miatt Horvátországban. A Vukovár közelében található Apáti, vagyis Opatovac lakói a vízből kikandikáló hajó maradványokat vettek észre a napokban, miután a Duna vize jelentősen leapadt. A feltételezések szerint egy csaknem 90 éve elsüllyedt hajóról lehet szó. Egy 1937-es újságcikk szerint ugyanis Apátinál süllyedt el az osztrák gűzhajózási társaság 5722-es számú vontató hajója, amely 50 vagonnyi szenet szállított. Alekszandr Vucic búcsú látogatáson fogadta Anke Konrádot, németország-szerbiai nagykövetét. A találkozón a felek megerősítették elkötelezettségüket a Szerbia és Németország közötti gazdasági, intézményi és stratégiai együttműködés további erősítése mellett. Vucic Instagram bejegyzésében kiemelte, Konrád jelentősen hozzájárult a kétoldalú kapcsolatok fejlődéséhez. A megbeszélésen szó esett több kiemelt beruházásról is, különösen a fenntartható fejlődés és területén, amely a szerb gazdaság fejlődését is elősegítette. Konrád 2022 óta töltötte be Németország belgrádi nagyköveti tisztségét. Élményekkel és alkotással telnek a nyári napok a horgosi napközis táborban. A kézműves foglalkozásoktól a sütés-főzésen át a sportig és a játékig számos izgalmas program várja a 35 táborozót. Minden nap új témával készülnek a szervezők. Hétfőn a fazekasság rejtelmeibe pillanthattak be a gyerekek, kedden pedig a lepkék és rovarok különleges világát fedezhették fel. Az előttük álló napok is tartalmas programokat ígérnek. A táborozók várfűzésen és mízes kalács készítésen vehetnek részt, emellett a növényekkel és azok sokféleségével is közelebbről ismerkedhetnek meg.
2: Időjárás.
3: 28 fokot mérünk jelenleg Szabadkán, a folytatásban változóan felhős idő lesz. Az országban több helyen előfordulhat zápor, zivatar, főleg az esti órákban. Holnap 26-27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: Hírműsorok óránként.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
2: SMR.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Több mint 4 évtized a mikrofon mögött számtalan emlékezetes műsor és egy élet a rádiózás szolgálatában. A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete idén életműdíjjal ismerte el Lakner Edit munkásságát. A nyugalmazott dramaturggal és szerkesztővel a pályájáról, a rádiózás változásairól és a szakma legfontosabb értékeiről kolléganőnk Balázs Andrea beszélgetett.
2: Vendégem Lakner Edit, az Újvidéki Rádió nyugalmazott szerkesztője, akit a Vajdasági Magyar Újságírói Egyesület életműdíjjal jutalmazott. Edit több mint 40 évig volt meghatározó munkatársa a szerkesztőségnek. Sok évtizedről beszélünk. Mikor fogalmazódott meg, illetve emlékszik-e arra a pillanatra, amikor arra jött rá, hogy ezeket a beszélgetéseket, ezeket a történeteket meg kell őrizni?
3: Hát úgy gondolom, hogy amikor a 65 éves évfordulója volt az Újvidéki Rádiónak, akkor a magyar műsorok szerkesztőjeként és újságírójaként dolgoztam éppen, és egész évben megszólaltattam mindenkit, akinek a rádióhoz köze volt, technikusokat, zenei szerkesztőket, újságírókat, szerkesztőket, és akkor gondoltuk, hogy jó lenne, hogyha egy könyvben megjelenne mindaz, amit ők elmondtak. Különben ezek a portrék 91-től készültek, de akkor a drámaműsor szerkesztőivel, rendezőivel, írókkal, színészekkel készítettem portrékat, és később, mikor a 70 éves évfordulója volt a hangjáték műsornak, akkor megjelent ez az anyag is egy kötetben a hangjáték műsorok 70. évfordulójára.
2: És mindaddig a pillanatig, amíg nem rendeződtek, kötetté a történetek. Addig vigyázott rájuk fejben, lélekben, fiókban.
3: Igen, és mentek az Újvidéki Rádió műsorában, előbb a drámai műsor keretében, később a magyar szerkesztőségben volt egy ilyen, van most is egy ilyen műsorunk, hogy portré, és ezekben a portrékban én igyekeztem megszólaltatni mindazokat, akiknek a rádióhoz köze volt.
2: Különböző műfajban próbálta ki magát itt a nagyon sok év alatt, és hát nem csak nyugalmazott szerkesztője a rádiónak, hanem dramaturgia is, lektora is, újságírója is nagyon sok fázisát és nagyon sok irányvonalát ennek a műfajnak kipróbálta. Ez mitől függött, hogy éppen mikor mi volt?
3: Dramaturgként kezdtem. Amikor a második éven voltam a magyar tanszéken, akkor felkértek, hogy legyek a drámai szerkesztőségnek a tiszteletdíjas munkatársa, és akkor ösztöndíjasa is lettem a rádiónak, úgyhogy amint befejeztem az egyetemet, akkor mindjárt munkába álltam a drámai szerkesztőségben. Akkor bővült a drámai szerkesztőség, és itt egy csodálatos környezetbe kerültem. 5 nyelvű drámai szerkesztőség volt, nagyon intenzív munka folyt. Megtanultam mindent már tiszteletdíjasként, a csinyát, binyát, a dramaturgiának, a drámaszerkesztésnek, és nagyon érdekes munka folyt sokáig, 10 évig majdnem, de akkor jöttek a háborús évek, és akkor ez a munka leállt, megszűnt a színi együttesünk, rendezők, szerkesztők nélkül maradtunk, anyagiak se voltak, pénz se volt, de valamivel ki kellett tölteni a műsoridőt, és akkor úgy rádöbbentem, hogy itt vannak ezek a csodálatos emberek körülöttem, már nagy részük nyugdíj előtt volt, vagy nyugdíjas volt, az élszínészek, a rendezők, a szerkesztők, akik itt voltak a kezdetektől, és milyen jó lenne, hogy alkalmat adnánk nekik, hogy elmondják mindazt, amit megéltek, amit alkottak, mindenki valami közegből jött, úgyhogy arról is beszéltek, hogy hol nevelkedtek, melyik amatőr társulattól jöttek ide, és akkor elindultam ezzel a portrésorozattal, az első Nagy Gellértné Kis Júliával
2: készült. Erős volt a váltás az ő részéről? Más hozzáállást követel, más újságírói hozzáállást követel az egyik és a másik?
3: Egészen más, de mondjuk én fiatalként, gimnazistaként az ifjúsági műsor munkatársa voltam, Papimre tanított bennünket az újságírás, minden csinyát, binyát kitanultuk, és akkor már volt egy ilyen gyakorlatom, de nagyon gyorsan belejöttem, ugyanis akkor már nagyon jól ismertem a hangtárunkban lévő anyagot. Nagyon sok irodalmi műsor, rádióregény felvétele volt, és nagyon szépen lehetett színezni ezeket a műsorokat, és nekiláttam, valamivel be kellett tölteni a műsoridőt, és ez nagyon-nagyon nagy sikere volt ezeknek a portré műsoroknak. Mindenki, aki ott volt körülöttem, alkalmat kapott, hogy elmondja, mit tartott fontosnak, mi volt szép, mi volt rossz, és így kezdődött ez a műsor. És folyamatosan később, amíg a drámai műsorban voltam, ezek a portrék készültek, és akkor ezzel párhuzamosan rádiótörténettel is kezdtem foglalkozni. Minden évfordulóra a dokumentum anyagból kikerestem a megfelelő részeket, dokumentum műsorokat kezdtem készíteni, és valahogy ez a rádiótörténettel való foglalkozás ez úgy folyamatosan zajlott, egészen addig, amíg föl nem számolták a szerkesztőséget, a rádiódráma szerkesztőségét. Ez 2005-ben történt meg. Előtte még 99-ben is egy rövidebb időre, akkor lektorként.
2: Mi volt az oka, hogy felszámolták?
3: Hát azt nem lehet tudni. Egyszerűen úgy gondolták, hogy erre most nincs szükség. És nagyon kicsi volt már a létszám, nem vettek fel új embereket, anyagiakat úgy gondolták, hogy erre nem kell fektetni, és akkor a magyar szerkesztőségbe felkínálták, hogy újságírónak átmehetnénk, Matko Margit kolléganőm és én, elvállaltuk, és akkor csöppentem bele az újságírói munkában, reggeli műsorok, híradós lapfaj, de itt is folytattam ezt a portré sorozatot, és szerkesztettem a drámaműsorokat, mert hát a drámaműsorok folyamatosan mentek az Újvidéki Rádió műsorán hullámhosszán, most is pillanatnyilag 5 hangjáték műsor van, és több mint 3000 hangfelvétel van, hangjáték felvétel, úgyhogy van mivel kitölteni ma is ezeket az időpontokat. És akkor kezdtem újságírói műsorok szerkesztését, több szerkesztői műsorom is volt. Itt van egy érdekes volt a ráadás, az különféle élő műsorok fölvétele, vajdaság szerte, különféle évfordulók kapcsán a Színi Akadémia növendékeivel készítettünk alkalmi műsorokat, könyvbemutatók, riportok a jelentős személyekkel. Ez is egy nagyon érdekes műsor volt, többen szerkesztettük. Én általában megint a vajdasági magyarokhoz kötődő témákkal foglalkoztam itt is. Portré műsorunk az ma is megy, és még több ilyen érdekes műsor volt, amit élvezett volt csinálni.
2: 4 évtizedről beszélünk itt, nagyon sok idő. Mennyiben változott ez a rádió munkáját tekintve, az újságírói hozzáállást tekintve, a munkamódszereket tekintve? Ez a 4 évtized, zongorázható-e a különbség akár évtizedekre bontva, vagy hogyan látja ezt ilyen legyezőszerűen kiterítve?
3: Hát sokat változott. Akkor, amikor én a ifjúsági rádió munkatársa voltam, egy hatalmas szerkesztőség volt a deszkben, több mint 100 ember volt. Volt az informatív részleg és a művelődési és szórakoztatói részleg, ami később sajnos megszűnt, de itt rengeteg minőséges műsor készült, ide tartoztak a gyermekrádió, az iskola rádió műsorai, akkor a rádióregény, irodalmi műsorok, vidám műsor szerkesztősége. Nagyon változatos műsor készült, sajnos ezek a szerkesztőségek folyamatosan megszűntek, ahogy elmentek nyugdíjba az emberek, elköltöztek, és most az informatív részlegen belül vannak ilyen témájú műsorok, de nincsen szerkesztőség, és ez azért nagyon nagy különbség, mert mindenki mindennel foglalkozik, van még egy-két álló műsora, de a napi műsort is nagyon kevés ember realizálja, úgyhogy most azért mások a körülmények, azelőtt sokkal több idő jutott készülni, sok munkatárs volt, meg lehetett beszélni a dolgokat, most minden fölgyorsult, és mindenki mindent csinál, mindenki vág, a digitalizáció is sok jót hozott, nagyon nagy változást. Mi még az analóg felvételeket szalagra készítettük, vágtunk, de hát meg kellett tanulni, mikor oda kerültem a magyar szerkesztőségbe, nekem is ezeket az új programokat, köszönve a fiataloknak sikerült. Úgyhogy nagyon nagy változás, de hát haladunk a korral.
2: Mikor lesz jó Edith egy rádiós portréműsor? Hiszen ott nem látjuk az embert, nem látjuk az alanyt, se a kérdezettet, sem a kérdezőt, nagyon sok információ így elveszik. Mi az, amit egy rádióban pluszban kapunk ilyenkor, és mire kell nagyon figyelni, hogy mitől legyen jó?
3: A művész portrékat én úgy készítettem, hogy egy olyan formája legyen, mintha monológ lenne, mint hogyha egy önvallomás formában. Természetesen voltak kérdések, megbeszéltünk mindent előre, de én nem szakítottam meg. És megszakítottam kérdéseket, csak nem hagytam benne a
2: műsorban. Azokat kivágtam.
3: Igen, kivágtam, és igyekeztem, hogy ők maguk vezessék fel a részleteket, meg mindent megbeszéltem, hogy minél kevesebbet szerepeljek én kívülről. Később már voltak másfajta portrék is, főleg ott, ahol a rádiótörténettel foglalkoztunk, technikai dolgokkal, ott ilyen kérdés-felelet formájában is készültek, de ezek az első művészportrék, ezek mind olyanok, mint hogyha valaki önvallomásszerűen elmondaná az életét, és igyekeztem minél kevesebb látszon, mind abból, ami előkészült.
2: Mitől lesz ez dinamikus? Egy-egy ilyen önvallomás?
3: Hát irányítani
2: ügyesen
3: kell.
2: Ügyesen kellett irányítani, ügyesen kellett vágni, aztán máshova rakni, dinamikát építeni, tehát hogy
3: kell ezt betervezni a részleteket, színessé tenni, irányítani, hogy ne húzódjon szét túlságosan a szöveg, szóval irányítani kell, nem lesz az magától olyan, amilyennek szeretnénk, hogyha nem irányítjuk a dolgokat.
2: Ki mindenkitől tanult, nyilván nem név szerint, és nem a teljesség igényével kérdezem én ezt, hanem volt-e nagyon sok olyan ember, nagyon sok olyan mamut a rádióban, az Újvidéki Rádióban, akitől meg lehetett tanulni a szakmát, és mit tapasztal Edit, amikor elmen nyugdíjba, akkor maradtak-e mamutok, akik az utánpótlást tudják tanítani?
3: Először is megemlíteném a drámai szerkesztőségben, Deák Ferenc volt a főszerkesztő, amikor én oda jöttem, és Fülöp Gábor az nekem mentorom volt, és akitől mindent tanultam, ami a drámai műsorokhoz fontos, és Vajda Tibor dolgozott akkor ott is, mint rendező, tőle nagyon sok mindent tanulhattam, ami a hangjáték műsorokat illeti. A rádióban viszont a magyar szerkesztőségben, hát ott voltak még Ádám Tibor, akkor Kovács József, Guelmino Sándor, Tolnai Otto, Gion Nándor. Hallgattuk az Újvidéki Rádió műsorait, amik bejártunk az ifjúsági műsor szerkesztőségébe. Beszélgettünk, tanácsot adtak, nagyon jó volt a hangulat is, és nagyon nyitottak voltak velünk szembe, és főleg Pap Imrét említeném, aki a hozzáállást tanította, hogyan kell felkészülni, hogyan kell tervezni, kérdezni, hogyan áll hozzá az ember a munkához. Ez mai napig is bennem van, soha nem késtem semmiről, mindig előre felkészültem, volt egy listám. Ez valahogy, ha úgy időben az emberben rögzül, hogy ezt csak így lehet csinálni, akkor ez úgy meg is marad. Most is vannak. Hát most már kevesebben maradtak, nagyon sokan elmentek nyugdíjba, később is voltak nagyon jelentős egyéniségek, nem csak az újságírók között, itt a zenei szerkesztők, Pándi Oszkárt megemlíteném, igazgató is volt, Király Ernő, nagyon sokat dolgoztunk együtt zeneszerzőként, dolgozott a hangjáték műsorokban, később egy sorozatot is készítettem vele. Vitkainé Kovács Verával is egy sorozatot, ő is az Újvidéki Rádió zenei szerkesztőjeként kezdte a pályafutását, úgyhogy nagyon sokan megfordultak itt, akik írók, szerkesztők és a hangjátékírók, akik újságírók, akik itt a drámai szerkesztőségben is, a magyar szerkesztőségben is együttműködtek velünk az irodalmi műsorokon, úgyhogy rendkívül sok ember volt, akit most említhetnék, Balázs Pál, aki fordított nagyon csodálatosan, gyorsan, szellemesen fordította a gyermekhangjátékokat, és vele is nagyon-nagyon gyakran együttműködtünk.
2: Kérdezem én ezt csak azért, mert hogyha nagyon sok ember elkopik, eltűnik, akkor fenntartható-e a minőségi újságírás a rádióban? Akár ebben az esetben a rádióban, de bárhol kérdezhetném.
3: Hát mindig jönnek újak. Fiatalok, akik szeretik ezt a munkát. Én mindig azt mondom, nagyon jó, hogy vannak új energiák, új erők, és mindig lesz valahogy.
2: Nekik is írta például ezt az újabb kötetet, a 70-es évek, az Újvidéki Rádió hangjáték műsora, tehát hogy ebből is egy vaskos kötet lett. Az utókornak írta, önkifejezés volt inkább. Mi volt az indítatása ennek főként?
3: Hogy nyoma legyen, hogy itt voltunk, mert ez már nincs. Ez az idő elmúlott. Amikor oda kerültem, 50-en voltunk. Most már nincs senki. Nem létezik. Ez egy csodálatos időszak volt. Megmaradtak szerencsére a hangjátékok, a felvételek, digitalizálta az Újvidéki Rádió. Hozzá lehet férni az archívumot olyan formában most már elrendeztük úgy, hogy ki lehet keresni, de ha nincs meg írott formában, rajtunk kívül most már lassan senki se tudja, hogy volt.
2: És hogyan látja rádiót nagyjából 10-15-20 év múlva? Nagyon gyorsan változik a világ.
3: Hát a rádiót már gyakran temették jó párszor, de nem hagyja magát. A rádió megmarad. Ez egy olyan műfaj, ami mindenhol lehet hallgatni, lehet közben valamit csinálni, igen, jó, interneten keresztül is lehet hallgatni, és én azt veszem észre, hogy továbbra is él, hallgatjuk, visszakeressük a műsorokat, más formában változnak persze a műfajok is, rövidebbek, dinamikusabbak, gyorsabbak, de fennmarad.
2: Lakner Edit, köszönöm szépen a beszélgetést, és gratulálok az életműdíjhoz.
3: Köszönöm szépen.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Augusztus 3-ától 30 ezer további üdülési utalványt osztanak ki Szerbiában, melyek egyenkénti értéke 10 ezer dinár. Azoknak szánják, akik a leginkább rászorulnak, a nyugdíjasoknak, részletezte Hussein Mémics idegenforgalmi miniszter a belgrádi rádió vendégeként. Azok a nyugdíjasok jelentkezhetnek az utalványért, akiknek a havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt. A tárcavezető egyébként elégedett a turizmus idei évi alakulásával. Az év első 5 hónapjában közel 7%-kal nőtt a turisták száma, és az ország a külföldiek körében a top 10 úti cél közé került. Mémics rekordévet vár, miután az idegenforgalmi szektor kiheverte a tavalyi visszaesést. Megkezdték az aktív kampányt a tiltakozó egyetemisták. Az egyetemi hallgató hívja, vagyis a Student Zove elnevezésű csapat munkába állt, és a következő időszakban telefonon keresi fel az állampolgárokat. A kezdeményezés célja, hogy közvetlen kapcsolatot építsenek a választókkal, és beszélgetéseken keresztül ösztönözzék a társadalmi változásokat. Úgy vélik, a választásokat nem egyetlen napon, hanem minden azt megelőző napon lehet megnyerni, ezért minden beszélgetést fontosnak tartanak. 3 büntetés gyűjtött be egyszerre egy pancsovai férfi, amikor a közlekedési rendőrök leintették. A 29 éves motoros bukósisak nélkül hajtotta a BMW típusú járművet, és kiderült az is, hogy 0,61 ezrelék a véralkohol szintje, ráadásul kokaint is fogyasztott. Ezek mellett már csak enyhe vétség, hogy a járműre nem ragasztotta rá a kötelező biztosítást igazoló matricát. A férfit kizárták a forgalomból és őrizetbe vették, szabálysértési eljárásokat indítanak ellene. Mintegy 50 gyerek vesz részt a Szekeres László Alapítvány szabadkai robottáborában. A fiatalok robotokat építenek, programoznak és játszva tanulnak. Az 5 napos ingyenes foglalkozás sorozaton a résztvevők játékos formában ismerkednek meg a robotika világával. A robotábor mellett ezen a héten a Vándorúton Bréma felé elnevezésű gyermektábor is zajlik a Szekeres László Alapítványban, ahol a 6-tól 10 éves gyerekek mesés, interaktív és kézműves foglalkozásokon vesznek részt. Ökokempet tart a Topolyai Árkusz Környezetvédő Egyesület. Az egyhetes rendezvényre Vajdaság egész területéről, egyebek mellett Zentáról, Szabadkáról, Kishegyesről és Újvidékről mintegy 70 fiatal érkezett, hogy közelebbről is megismerkedjen a természetvédelemmel. A táborlakók a madártantól kezdve a rovartanon és a mikrobiológián át számos szakcsoport közül választhattak. Vasárnaptól szombatig sátraznak a Topolyai tó partján található egykori Kis Lajos kastély melletti füves területen. A tábort az Árkusz 36. alkalommal szervezte.
5: Időjárás.
7: 28 fokot mérünk jelenleg Szabadkán. A folytatásban változóan felhős idő lesz. Az országban több helyen előfordulhat később zápor-zivatar, holnap pedig 26-27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
1: Hallgasson bennünket.
4: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú és 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer. 064 973 86 87-es. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Július 31-ig még vásárolhatnak a gazdák a terület alapú támogatás felhasználása kapcsán, magukat, a számlákat pedig év végéig kell benyújtaniuk az e-agrár felületén. Fiatal mezőgazdasági termelőket támogat a tartományi mezőgazdasági titkárság. Hamarosan befejeződik a Palicsi emlékút restaurálása. Begyűjtötték a növényvédőszeres flakonokat a környező településeken, és rejtélyes hajóroncs vált láthatóvá Vukovár közelében a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Zajlik a március 1-e és április 1-e között a mezőgazdasági termelők által beadott igénylések elköltésének visszaigazolása. A mezőgazdasági termelők hektáronként 18 ezer dinárt igényelhettek. A gazdáknak az előírások szerint számlákkal kell bizonyítaniuk, hogy a kapott összeget a mezőgazdasági termeléshez szükséges alapvető költségekre fordították. Július 31-ig még tudnak vásárolni, és utána ezeket a számlákat is december 31-ig kell beadniuk az e-agrár felületen. Erről számolt be Balog Anita falugazdász. A Vajdasági Falugazdász Hálózat egyébként a Magyarországi Agrárminisztérium támogatásával valósul meg.
4: Az e-agrár felületén kell ezeket a számlákat beadni, illetve kiválasztani, mivel föl vannak töltve, hogyha a gazdaság számot ráírották a számlára. Ha nem, akkor is van rá mód az idei évben, hogy beadjuk ezeket a számlákat. Ami fontos még, hogy július 31-ig még tudnak vásárolni, de augusztus 1-től az már a következő évre fog vonatkozni, és december 31-ig lehet ezeket a visszaigazolásokat benyújtani.
3: 115 fiatal mezőgazdasági termelő írt alá támogatási szerződést Újvidéken összesen 200 millió dinár értékben. A tartományi mezőgazdasági titkárság programjának célja a gazdaságok fejlesztése, a növénytermesztés és állattenyésztés korszerűsítése, valamint a fiatalok vidéken maradásának ösztönzése. A pályázók 500 ezer és 3 millió dinár közötti támogatásra nyújthattak be kérelmet. A 2017-ben indult program keretében eddig több száz fiatal gazdálkodó részesült hasonló támogatásban. Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.
5: Állattenyésztés vonatkozásában tejhasznosítású szarvas, marha, juh, kecske tenyészállatok beszerzésére, valamint húshasznosítású szarvas, marha, kecske, juh és sertés beszerzését tudták megvalósítani. Továbbá farmi felszerelésekre tudtak pályázni, amely úgy szintén az állattenyésztés mint szektort hivatott fejleszteni. Növénytermesztés vonatkozásában a gyümölcs, szőlő, konyhakerti növények és a virágtermesztés kapcsán használatos mezőgazdasági gépek és eszközök fejlesztésére tudtak támogatáshoz jutni. Továbbá támogattuk még a méhészeket is, méhcsaládok, méhkaptárak, méhészeti konténerek beszerzésében.
3: Hamarosan befejeződik a Palicsi emlékkút restaurálása, közölte Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke közösségi oldalán azt írta, Biacsi Karolinával, a Szabadkai Restauró Művészeti Műhely igazgatójával, Góli Csillával, Szabadka alpolgármesterével és Bálint Novák Mirellával, a Palics Park Kft. Igazgatónőjével megnézték, hol tartanak a Palicsi emlékkút restaurálásának munkafolyamatai. Jó hír, hogy a műhely munka sikeresen lezárult. A medence elemek és a tartó oszlopok tisztítása és kőpótlása elkészült, így az elemek már készen állnak a helyszíni szállításra és összeszerelésre. Juhász azt írja, ezzel párhuzamosan a híres vízköpők is visszatérnek az eredeti öntödébe, hogy új patinát kapjanak. A politikus szerint már nem kell sokat várni, és újra régi pompájában csodálhatjuk meg ezt a különleges emlékhelyet. Topolya községben a fenntarthatóság jegyében 2021 óta sikeresen működik a városi szennyvíztisztító, mondta a polgármester. Szatmári Adrián hozzátette, a Srbijagazzal együttműködve a környező falvakban is megteremtették a lakossági gázhálózatra való rácsatlakozás feltételeit. Kiemelte azt is, hogy a Krivajapatak tisztaságának megőrzése érdekében az önkormányzat határozottan fellép a lehetséges szennyezőkkel szemben, és elvárja az ipari ipari szereplők saját szennyvíztisztítóinak megfelelő működtetését.
0: Már a Bácsérről, azaz a Krivaja patakról beszélünk, akkor azt is szeretném kiemelni, hogy az önkormányzati felügyelőségi szervek feljelentést tettek az illetékes vízügyi felügyelőnél, aki ugye a mezőgazdasági minisztériumhoz tartozik, esetleges szennyezéssel kapcsolatban, és hát a tavaly is így jártunk el, és ennek a feljelentésnek köszönhetően ugye bűnvádi és büntetőjogi, tehát eljárás is indult a felelős személyek és a jogi személyek ellen. Emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy nem is olyan nagyon régen még szennyvíztisztítóval nem rendelkezett egyik jogi személyse a település déli részén található ipari övezetben, azonban az elmúlt 5-6 évben ugye kiépült a Zsibélnek, valamint a Perutninának is a szennyvíztisztítója, azonban elvárás velük szemben, hogy ezek a berendezések megfelelő módon működjenek, és hogy ne kerüljön sor a Krivaja pataknak a szennyezésére.
3: Több településről is elszállították a kiürült növényvédőszeres flakonokat. Az elmúlt hetekben Ludason, Királyhalmon, Kelebián és Palicson is szerveztek flakonbegyűjtést. Az akció célja, hogy a veszélyes hulladék megfelelő helyre kerüljön, és ezzel a termelők is hozzájáruljanak környezetük védelméhez. Rózsa Krisztinát hallják.
2: Zsákokban pakolták a kamionba az üres növényvédőszeres flakonokat Ludason. Az elszállított hulladéktól így a termelők biztonságosan megszabadulhattak. Engi Péter termelő szerint nagy szükség van az ilyen akciókra, hiszen ezzel a környezetet is védik.
6: Tudjuk, itt nálunk is, itt van a Ludasító, ami egy védett övezetről van szó, és nagyon sokan onnan már volt, mikor a tóból szedtik ki az ilyen flakonokat, amik végül is oda kerültek, mert nem figyeltek oda termelők. De most mivel meg van szervezve, így látom, hogy mind többen ebbe bekapcsolódnak. És örülök annak, hogy a fiatalok is most már belássák ezt a dolgot, és így tudjuk óvni, védeni a környezetünket.
2: Az akció célja, hogy ezeket a veszélyes hulladékokat ellenőrzött módon dolgozzák fel, hogy azok ne szennyezzék a talajt, a felszíni és felszín alatti vizeket. A növényvédő szerek maradványai ugyanis hosszú távon károsíthatják a környezetet, és az emberi egészségre is kockázatot jelenthetnek. Balog Anita, a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének falugazdásza.
4: Mivel ezek a növényvédőszeres flakonok veszélyes hulladéknak számítanak, így sem a kommunális hulladék közé nem lehetne rakni, természetesen a szántóföldeken sem szabad kint hagyni, illetve feltüzelni se lenne szabad, és több éve már azon igyekszünk, hogy ezeket a flakonokat összegyűjtsük és elszállítsuk, amelyet a Szekpa Egyesület szállít el Szerbiába, és adja át a megfelelő helyre.
2: Balog Anita falugazdás szerint évről évre nő azoknak a gazdáknak a száma, akik leadják a kiürült növényvédőszeres flakonokat. Ebben az is szerepet játszik, hogy egyes pályázatoknál már kérik az átvételi elismervényt, így a termelőknek egyre több motivációjuk van a szabályos hulladékkezelésre.
3: Ismeretlen hajóroncs vált láthatóvá a Duna alacsony vízállása miatt Horvátországban. A Vukovár közelében található Apáti, azaz Opatovac lakói a vízből kikandikáló hajómaradványokat vettek észre a napokban, miután a Duna vize jelentősen leapadt. A feltételezések szerint egy csaknem 90 éve elsüllyedt hajóról lehet szó. Egy 1937-es újságcikk szerint ugyanis Apátinál süllyedt el az Osztrák Gűzhajózási Társaság egyik vontató hajója, amely 50 vagonnyi szenet szállított. A pontos idő 4 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Illés napi ünneplés volt Temerinben. A Topolyai tó közelében táporoznak a gyerekek az Arcus jóvoltából. Német és észt rendezők alkotásait mutatták be a Palicsi Filmfesztivál versenyprogramjában. Jönnek a részletek. Temerin életében július 20-a, Szent Illés próféta napja nem csupán egyházi ünnep, hanem a település egyik legfontosabb fogadalmi napja. Több mint másfél évszázada a közösség ezen a napon együtt ad hálát, kéri Isten áldását a termésre és emlékezik ősei fogadalmára. A hagyomány ma is él, és a helyiek számára identitásuk egyik legszebb jelképe. Paracki László és Sós Georgina riportja.
7: Szent Illés napján július 20-án a Kálváriáról indult az ünnepi menet a Szent Rozália plébánia templomba, ahol ünnepi szentmisét mutattak be. Az illésnapi rendezvénysorozatot hétfő este össznépi vigadalom zárta a vásártéren. Kovács Róbert, a temerini kertbarátkör elnöke.
8: jégesős gújtott települési lettünk nyilvánítva. Több szomszédos megyéből annó segítséget kaptunk, hogy ugye valamilyen szinten ugye a lakosság föl tudjon emelkedni, tehát egy élő közösséget tudjunk alkotni. És ugye ebből eredt az, hogy őseink elmentek templomba, Istenhez fohászkodtak, illetve Szent Illés profétához, ahhoz, hogy ugye védelembe kerüljön településünk, illetve megóvja Szent Illés proféta településünket, illetve védőszentünké fogadjuk.
7: Az ünnepségen nagy számú, köztük Magyarországról érkezett vendég vett részt. Tóth Sándorné, a szentesi Király István kertbarátkör elnöke.
9: Nehéz elmagyarázni, hogy aki még itt nem volt, mi megkönnyezzük. Mert mi ilyet nem látunk, hogy gyönyörű babákat fölöltöztetve, a hölgyek ünneplő ruhába, szépen. Tehát nekünk ez nagyon megható.
7: Temerinben az illésnappal összefüggésben is egység tapasztalható, és ez tartja meg a vajdasági magyar közösséget és a temerinit is, mondta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
10: A fogadalom értéke az csak részben, kis részben az, hogy kimondják. Azt ki tudja mondani egy ember, egy generáció, a megtartása az igaz érték, hogy már több mint másfél évszázadon keresztül generációk sora tartotta meg, és 173 év távlatából illésnapkor Illés prófétát hívják a temeriniek segítségül, hogy óvja meg a helybelieket, óvja meg a települést, hiszen megtanulták, hogy a félelemtől van nagyobb erő, ez pedig a hit, hit a közös jövőben.
7: A temeriniek számára illésnapja a hit, a hála, az összetartozás és az őseink iránti tisztelet kifejezése. A fogadalom megtartása azt üzeni, hogy egy közösség akkor marad erős, ha emlékezik múltjára, ápolja hagyományait és együtt őrzi azt a következő nemzedékek számára. Pásztor Róbert, a temerini képviselőtestület elnöke.
11: Külön büszke vagyok, hogy ennek a közösségnek lehetek a vezetője, aki ennyire összefog, ennyire 173 évig betartja őseink fogadalmát, hogy Illés napján, július 20-án Istennek szenteli azt a napot, nem dolgozik, és imádkozik a jobb létért, a jó időjárásé.
7: Az ünnepi köszöntők után megszelték a délelőtti szentmisén megszentelt kenyeret. Eldörrent az 1848-as magyar szabadságharc rekonstruált ágyúja, majd hajnalig tartó mulatság következett.
3: Zajlik a Topolyai Arkusz Környezetvédő Egyesület ökokempje. Az egyhetes rendezvényre Vajdaság egész területéről, egyebek mellett Zentáról, Szabadkáról, Kishegyesről és Újvidékről mintegy 70 fiatal érkezett, hogy közelebbről is megismerkedjen a természetvédelemmel. A táborlakók a madártantól kezdve a rovartanon és a mikrobiológián át számos szakcsoport közül választhattak. Horváth Kátai Orhidea tudósít.
12: A táborba az általános iskolások felső tagozatosai, valamint középiskolások érkeztek. A visszatérő táborozók mellett idén is sok az új arc, akik lelkesen vetették bele magukat a gyakorlati munkába. Szügyi Dániel, Felsőhegy.
13: Mivel engem régebben is és most is nagyon érdekelnek a madarak, ezért madárszakra jövök most elsőnek ebbe a táborba.
12: És milyen madarakat láttál?
13: Eddig láttunk gólyatöcsöt, zöldikét, akkor láttunk még károkatonákat.
12: Melyik a kedvenc madarad?
13: Hát nincs kedvenc, mindegyiket szeretem.
12: A rendezvény harmadik napján a délelőtti órák a gyakorlati oktatásról szóltak, ahol a fiatalok közvetlenül a terepen tanulmányozhatták a helyi élővilágot. Harkai Ákos, a Topolyai Arkusz Környezetvédő Egyesület elnöke.
14: Mai nap folyamán délelőtt a gyerekek által választott szakcsoportnak a csoportvezetőjével mentek terepezni, és ilyenkor történik ugye tulajdonképpen a gyakorlati oktatás, hiszen nálunk nem csak előadásokat hallgatnak a gyerekek, hanem akkor kimennek a csoportvezetővel, és direkt be terepen mutatják be a különböző fajokat, és mesélnek róluk, utána pedig ugye visszajönnek a táborba, és csoportonkénti foglalkozást tartanak.
12: A terepgyakorlatokat követően délután a jól megérdemelt pihenési és a Topolyai tóban való strandolási a főszerep, míg késő este a csoportvezetők ismeretterjesztő előadásaival zárul a nap. a természetvédelmi terület megóvása és az ökokemp lebonyolítása a helyi önkormányzat számára is prioritás. Szatmári Adrián, Topolya község polgármestere.
0: Önkormányzatunk minden évben támogatja az Arkus civil szervezetnek a működését, valamint ennek az ökokampnak a megszervezését is. Az idejében 220 ezer dinárt irányoztunk elő erre a célra a községi költségvetésből, és rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy a fiatalok időben megismerkedjenek a Topolyai tónak a flórájával és a faunájával. A Topolyai tó és annak környéke 2017 óta természetvédelmi övezet, és nagyon fontos az, hogy az önkormányzatnak ezt sikerült kiharcolnia, kivívnia. Azonban a legnagyobb kihívás jelen pillanatban a vízállás jelenti, rendkívül alacsony a vízállás a Topolyai tópartban, és az egyetlen hosszú távú megoldása ennek a problémának az a Tisza-Csikér-Bácsér csatornának a kiépítése, amely egy szakaszában már ki is épült, és hát azért lobbizunk a tartományi szerveknél, hogy folytatódjon ennek a csatornának a kiépítése.
12: A Topolyai tó nem csak fontos turisztikai desztináció, hanem a mezőgazdaság számára is kiemelt jelentőségű, hiszen a fenntartható öntözést természetes vizekből kell biztosítani az ivóvízkészlet megóvása érdekében. A tó állandó vízállásának biztosítása céljából a Vajdaság Vízei Közvállalatnál jelenleg is zajlik a tervdokumentáció elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése. A gyerekek vasárnaptól szombatig sátraznak a Topolyai tó partján található egykori Kis Lajos kastély melletti füves területen. A tábort az Arkusz Környezetvédő Egyesület 36. alkalommal szervezte.
3: A 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválja negyedik napja az előző esti filmek értékelésével kezdődött. A résztvevők a filmek alkotóival is találkozhattak, akik betekintést nyújtottak műveik születésének körülményeibe és a forgatások hátterébe. A fesztivál programjában szereplő a Boldogtalan Anyuka, valamint az Apukám című filmek alkotói saját élményeikről, valamint a filmek mondani valójáról is meséltek. Balázs Zita számol be a részletekről.
15: A filmfesztivál hétfői versenyprogramjában két különleges alkotást is láthatott a közönség. A német Boldogtalan Anyuka című film az anyaság megélését vizsgálja egy fiatal nő szemszögéből, aki gyermeke születése után úgy érzi, élete beszűkült és a mindennapok egyfajta bezártsággá váltak. A fesztivál negyedik napján a film főszereplői meséltek az alkotási folyamatról. Rosa Landers, színésznő. Tulajdonképpen jelenetről jelenetre haladtunk, és egymással improvizáltunk a szobában beszéd nélkül. A testünkkel dolgoztunk, és azt figyeltük, hogyan kapcsolódunk egymáshoz, hogyan viszonyunk a tárgyakhoz, a baba játékaihoz és az ott lévő bábokhoz. Voltak pillanatok, amikor inkább táncszerű, máskor ismétlődő mozdulatokkal kísérleteztünk. Mindent felvettünk, majd közösen visszanéztük a felvételeket, imádtuk őket, és végül kiválasztottuk a kedvenc mozdulataink. A harmadik nap versenyprogramjában szereplő másik alkotás az Észt Apukám című film volt. Ez az alkotás egy férfi múltbéli traumáival foglalkozik. A főhős 10 év börtön után megpróbál újra kapcsolatot teremteni édesapjával és szembenézni a múlt következményeivel. A filmet nagyon alacsony költségvetésből készítették az alkotók. Végül 30 órányi videóanyagból készült el a közel másfél órás film. Éva Magi, filmrendező. A forgatókönyv a fejemben volt, tehát volt egy történetem, volt egy elképzelésem, és ezt az ötletet közösen fejlesztettük tovább a csapatunkkal, a színészekkel és a stáb többi tagjával. Megosztottam velük az elképzelésemet, elkezdtünk forgatni, és a forgatás közben mindannyian együtt alakítottuk a filmet. Tulajdonképpen a történet forgatás közben bontakozott ki.
16: While we were shooting.
15: A filmek mellett a szakmai programokra is nagy figyelmet fordítanak a fesztiválon. A Mi Oblab részeként rendezik meg a Nők a filmiparban című eseményt, amely a női filmes alkotók helyzetét és lehetőségeit járja körül. A program rövid filmvetítéssel kezdődik, majd panelbeszélgetéssel folytatódik, ahol bemutatják a nők európai filmipari jelenlétét vizsgáló kutatások eredményeit is. Mirona Radu, a Herlens program vezetője. Lesz egy vetítés női filmes alkotók rövid filmjeiből. A vetítés után panelbeszélgetést is tartunk. Mindenkit szeretnénk meghívni, hogy csatlakozzon hozzánk. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos és időszerű téma. A női filmes szakemberek támogatása. Ezt magabiztosan mondhatom, hiszen én magam is alapítója vagyok a filmiparban dolgozó nők számára létrehozott mentorprogramnak, a Her Story, Her Future-nek. A filmfesztivál szerdán érkezik 5. egyben utolsó napjához. A záró napon is lesznek még vetítések és szakmai programok, majd este hirdetik ki az idei fesztivál díjazottjait.
3: A pontos idő 4 óra 20 perc, híradót hallottak.
16: Időjárás.
3: 28 fokot mérünk jelenleg Szabadkán és környékén, folytatásban változóan felhős idő lesz, majd később több helyen előfordulhat zápor, zivatar, és holnap 26, talán 27 fok körül alakul a csúcsfőmérséklet. Én köszönöm szépen a figyelmüket. Holnap Maráci Barabás Mónika lesz a hírszerkesztő. További szép napot kívánok!
17: Minden, ami számít, egy helyen.
18: Szabadkai Magyar Rádió.
17: A 107,1 MHz-en.

0: Ajánló következik.
1: A palicsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
0: A műsoretető Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
5: Kis bikini, meg ilyesmi.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
6: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
7: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
8: nagy buli!
1: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hall.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
6: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
0: 17 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Az interneten is.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
8: Az egész családé.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
2: Reklámot hallottak.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Ajánló következik.
1: Halimádók, figyelem! Augusztus 1-én szombaton irány Martonos, ahol megrendezik a 24. halászlépőző versenyt. 11 órától Subec Tamás Demnyér Respekt előadása látható, 1 órától pedig Fenyvesi Petronella lép fel. Nevezési díj 800 dinár, a csapatoknak 2,5 kiló tisztított halat biztosítanak. De siess, a jelentkezők száma korlátozott. Érdeklődés jelentkezni a 063 427 233-as telefonszámon lehet. 063 427 233.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
2: A főhős ellovagol a messzeségbe.
3: A repülő csészehaj leszáll.
2: Valaki fegyvert ránt.
3: Más pedig szerelmesen ölel.
2: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
3: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
2: Muzsikál a mozi.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Nyáridézőt tartunk filmzenei műsorunkban. Garantált a forróság és a hűsítő víz, legalábbis a filmekben, de a dalokban is. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

A Die Hard 3, az Élet mindig drága című 1995-ös akciófilm elején hallható a Summer in the City. Jeremy Irons rossz fiúként tesz is róla, hogy megizzassza Bruce Willist és Samuel L. Jacksont. A folytatásban is marad a füllett tematika, a nyár, az Apám a hős című film trópusi hangulatot idéz.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Az apám a hűs egy francia-amerikai romantikus vígjáték 1994-ből. A helyszíne a trópusok. A téma a vakációzás és természetesen a szerelem. I come from the island. Here, man.

A 14 éves Nicole, aki nyíladozó nőiessége tudatában készen áll a nagy ő fogadására, valóságos istencsapásaként éli meg, hogy édesapjával egy kéthetes trópusi vakációra kell utaznia. El szörnyű érzés pusztán addig tart, míg meg nem pillantja az ellenállhatatlan bent. Valóságos haditervet sző álmai férfiának elcsábítására, melynek lényege egy nem mindennapi történet, miszerint az idősebb férfi tulajdonképpen a szeretője, aki azért álcázta magát az édesapjának, mert nemzetközi kém lévén így akar feltűnés nélkül elvegyülni a tömegben.

Annak idején ismert és népszerű volt Móbi azon dala, amelyik a Part című 2000-ben bemutatott drámában hallható. Danny Boyle filmjében, a The Beach-ben Leonardo DiCaprio játssza a főszerepet, no meg egy titkos sziget.

0: muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. Richard azért utazik el Thaiföldre, hogy valami kalandosra, igazira bukkanjon. Egy olcsó szállodában megismerkedik két franciával, valamint egy idősebb világutazóval, aki egy titkos sziget valószínűtlen történetét meséli el. A fiú rábeszéli újdonsült ismerőseit, hogy együtt induljanak útnak a szigetre térkép alapján. Amikor elérik az úti céljukat, hozzájuk hasonló utazók kis közösségét találják a szigeten.

igazi nyári tengerparti film a 2017-es Baywatch című amerikai akcióvígjáték. A sorozat népszerű volt, elkészült tehát a film, csak már nem David Hasselhoff-val, hanem Dwayne Johnsonnal a főszerepben. Ám Hasselhoff is megjelenik a vásznon, sőt, Pamela Anderson is. A Baywatch filmben Zac Efron is játszik. Every

A nagy sikerű tévésorozat a Baywatch moziverziójában az elkötelezett vízimentő összeakasztja a bajuszt egy pimasz újonccal. A két vetélytárs azonban összefog, amikor arról van szó, hogy fel kell göngyölíteniük egy bűnügyet, amely az egész öböl jövőjét veszélyezteti. Feszes helyzetek és feszes izmok, dagadó hullámok, némi poén és az elmaradhatatlan parányi bikinik. A folytatásban is a Baywatch dalait hallhatják. Ez volt a Muzsikálomozi Orosz Ildikóval.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: SMR.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.

0: vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: Azt a Baszkai Magyar Rádióban.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

myself. Did call me God, is latong in. Yoy ked veshem, gere mon el mit erzel, az élet nem lányregény. Jöjj, kedvesem,

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Jól van, emberek, óra indul.
3: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
2: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
2: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
4: Bár az 1974-es induláskor még Koncz Zsuzsa kísérőzenekaraként működtek, és a tagok cserélődtek, a korál igazi aranykora és klasszikus felállása 1978-ra kristályosodott ki. Az együttes sikere elképzelhetetlen lett volna a magyar rockzene egyik legnagyobb szövegírója, Horváth Attila nélkül.

1975-ben alakult a Boston, az amerikai rock történet egyik legkülönlegesebb garázs projektje. A zenei agy, Tom Scholz, a dalok többségét saját házának alaksori stúdiójában rögzítette, szinte teljesen egyedül játszva minden hangszeren.

0: Leijona Rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A skót származású testvérpár Angus és Malcolm Young által alapított zenekar védjegye a dübörgő gitárriffek és Angus ikonikus iskolás fiú egyenruhája. Ez az AC/DC.

0: a rock történelem legmeghatározóbb új nyomai. Gitárlegendák a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Pokolgépben az egyetlen tag, aki a kezdetektől, 1982-től a mai napig megszakítás nélkül az együttes tagja, az alapító gitáros Kukovec Gábor. Kalapács József eredetileg nem énekesnek, hanem technikusnak jelentkezett a zenekarba. Egy próba során azonban, amikor a mikrofon tesztelte, Kukovec Gábor meghallotta a hangját, és azonnal rávette, hogy ő legyen az énekes.

A gitármesterei a Szabadkai Magyar Rádióban. Az Omega 1962-ben alakult, és a beat korszaktól az űrrockig a csúcson volt. A klasszikus ötös, Kóbor János, ének, Benkő László, billentyű, Molnár György, gitár, Mihály Tamás, basszus, és Debreceni Ferenc, dob.

0: Rock Classic.
1: A Mini a magyar progresszív rock és jazz rock meghatározó csapata. 1968-ban alapította Török Ádám, és az ő fugolajátéka tette őket egyedivé.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Az 1967-ben alakult Creedence Clearwater Revival zenei motorja John Fogerty énekes, szólógitáros volt. A feloszlásuk után évtizedekig pereskedett kiadójával a dalai szerzői jogai miatt, és Fogerty csak 2023-ban, 77 éves korában tudta végleg visszavásárolni a CCR életművének többségi részesedését.

0: Nálunk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Már szól is az arcfestéséről és pirotechnikai showiról ismert Kiss, amely 1973. januárjában alakult New Yorkban.

0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Most a leggyorsabb újak pengetik a húrt.
0: Ők a Heart, az Ann Wilson énekesnő és Nancy Wilson gitáros vezette 1973-ban alakult rockbanda. A testvérek voltak az első nők, akik egy sikeres hard rock zenekart nem csak frontemberként vezettek, hanem maguk is írták a dalaikat és játszottak a hangszereikkel.

0: csak keményen. Rockzene szól a rádióból. SMR 107,1.
1: 1977-ben alakult Angliában a süket leopárd, azaz eredeti nevén a Def Leopard, amit később Def Leopardra változtatott a rockbanda.

0: Minden kedden 20 és 21 óra között.
1: Vár a keddest, dörönjen az ég, a rock zene ma csak a tiéd.
0: Rock Classic.
2: Egy banda, mely egy cipőben járt, Bódi Lászlóval, a Republik.
3: Ha nem lesz a ső, meghal a város, nem lesz bor, és nem lesz lángos, nem lesz az ég.
0: Classic.
2: Egy banda, mely egy cipőben járt, Bódi Lászlóval.

0: van a barátom.
1: Most pedig csapjunk a húrok közé.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Az Oszeán a magyar heavy metal egyik meghatározó formációja, amelyet Paksi Endre alapított 1986-ban, miután távozott a Pokolgépből. Az énekes Paksi Endre és a gitáros Maróti Zoltán kettős volt a nagy felállás alapja. 1998-ban Paksi új zenészekkel támasztotta fel az Oszeánt.

0: 20 és 21 óra között. Rock Classic.
1: A Saxona brit heavy metal egyik alapvető zenekara 1977-ben alakult. Aranykorszakuk a 80-as évek elején volt.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a vadula!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
3: Esti koktél.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A Megadeth a nagy négyes thrash metal banda egyike. Dave Mustaine alapította 1983-ban, miután távozott a Metallicából. Zenéjüket komplex gitárjáték, politikai témák és Mustaine egyedi énekhangja jellemzi.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Most pedig csapjunk a húrok közé.
3: 1982-ben Los Angelesben alakult a Wasp, a hajmetál korszak egyik ismert zenekara. A banda központi figurája Blackie Lawless, aki az együttes énekese, basszusgitárosa, később gitárosa és fődalszerzője.

0: kis éjjű zene egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.
1: Ez már a Rainbow, a Richie Blackmore és Ronnie James Dio által 1975-ben alapított hard rock, heavy metal legenda.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
1: Miért ne?
2: Reszelős hang is több mint 250 millió eladott lemez. Ő Rod Stewart, az 1945. január 10-én született brit énekes dalszerző, itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Eddie Grant 1948-ban született Guyanában. A családja 1960-ban költözött Londonba, ahol 10 évesen megalapította az egyik első multikulturális brit pop csapatot, az Equals-t.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hozzanak

Az Erasure 1985-ben alakult brit szinti pop duó. Vince Clarke a Depeche Mode egykori billentyűse, és Andy Bell énekes alkotja.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Dave Gahan énekes, Martin Gore gitáros és billentyűs, Andrew Fletcher, Ellen Wilder és Vince Clark billentyűs. Ők formálták a Depeche Mode zenei világát az 1980-as alapítás óta, és szereztek rajongókat az ilyen dalokkal.

0: Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nevem meg Elek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1 MHz,
1: ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a nosztalgia a divat.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: valakinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Leszten 107,1.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.